91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

ez a Pannorádió. What

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Kiskunhalasi burgonyanapok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a balatoni rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
8: Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: A 91,5 MHz-en. Pannon

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Mi azért már olyan korban vagyunk, hogy voltunk azért sok mindenkivel már életünkben, de, vagy egynél többen, fogalmazom, így szebben hangzik, ugye? És olyan érdekes, hogy kivel, van akivel tudsz békésen élni, és van akivel pedig nem. És hogy milyen furcsa az, nekem ez jött fel valami nap, hogy bárja, milyen fura az, hát tudod, hogy valaki vagy, hogy miért nem veszel össze?
2: Igen, ez nagyon furcsa.
1: És akkor így, bárja, igen. Tényleg, és akkor

0: De várj, és elkezdtek gondolkozni, mert alapvetően miken szoktak összeveszni az emberek, és elkezdtünk azon röhögni, hogy igazából ez jócskán hozzáállás kérdés, mert azt hiszem, hogy mindenen össze lehet veszni, ha olyan a másik. Ilyenre gondolok, hogy például ki volt az,
1: bólogat, hogy... szomorúan bólogat.
0: Ki volt az, mert hogy lehet ezt lelagálni? Ezen gondolkoztak. Ki volt az például egy ilyen cipiripit, tudod? És akkor bal oldal, tudod, fehér, a másik fele fekete. Most én például magamtól, én először a fehér részt teszem meg, mert azt jobban szeretem. De van, aki ezzel nem foglalkozik, és beleteszi a kanalat, és összekeveredik a kettő. És ezt lehetne ezért hisztériázni, ugye?
1: Ezen ezt úgy kell megadni, hogy mindenki kap egy cipiripit.
0: Igen, ezzel gondolkoztam, hogy ezzel lehet például hisztériázni, hogy megint a cipiripit, ugye lehetne? Vagy úgy, hogy összekevered a cipiripit, és röhögünk rajta egyet, ugye? És eljöttem rá, hogy Jézusom, nekem most esetleg, hogy ez az egész hozzáállás kérdése. Tudod, amikor az a pohár ott marad, és akkor az a pohár ott marad, az zavar, akkor elteszem. Vagy azt választom, hogy megint ott marad a pohár!
1: Igen, de figyelj, de az, de ez veszélyes egyébként, mert hogy van ez a típus, ez a ez.
0: Hát de nem így van.
1: És az, hogy elteszi valaki a poharat, ennek is lehet két verziója.
0: Na, melyik?
1: Mert valaki elteszi a poharat, és azt mondja, hogy tök minden, el is felejtettem, hogy eltettem a poharat.
0: Mi?
1: És van, akiben még ez rakódik. És akkor majd öt év múlva előhogy. Mert én az öt év alatt 247 poharat raktam el helyetted.
0: 2004-ben is már poharat raktam! És akkor jöttem rá, hogy igazából mi és emberek
1: ezzel
0: nagyon...
1: Ezzel az elrakásra vigyázni kell, hogy az ne rakódjon. Én arra jöttem rá,
0: mi sokszor emberek, tényleg azt kell mondjam, hogy mi vagyunk a kretének, magunknak csináljuk a bajt.
1: Amúgy igen, amúgy
0: magunk
1: igen.
0: Magunk csináljuk a bajt.
1: De egyébként meg... Opa, gospodin brasnyú, fehér ing.
0: Nézd, krémszínű nadrág!
1: Na, ha ezt látnátok!
0: Hol a kalap?
1: Hol a fedóra,
0: Zoli? De hát őrület.
1: Ki ez a gentleman? Gyere csak ide be!
0: Mit csinálsz? Zoli a hétvégén gyert a lottó.
1: Itt vagyunk a milánói Fashion Week-en.
0: Micsoda!
1: Brasnyú Zoltán, Don Brasnyú Zoltán, fárad ide be hozzánk.
2: Sziasztok!
0: Don Brasnyú!
2: Jó vagytok?
0: Hát hogy ne? Várjál, gyorsan csinálok egy képet.
1: Azt mondja, hogy
0: ne. Pózolj, Zoli, pózolj.
1: Gyönyörűen néz ki, nagyon csinos.
2: Jó reggel.
0: Hát ez katasztrófa. Szia, Zoli.
1: Szia.
0: Szia, Zoli. Azt mondja, igen, és akkor bármi különben. És arra jöttem rá, hogy igazából Anett eskü, hogy nem tudom, hogy nektek különben, akik hallgatnak minket, nektek milyen tapasztalatok vannak, de írjatok meg, mert esküszöm, tényleg bármi lehet. Időben jöttél az a baj, késti az a baj, korán jöttél az a baj. Mind mi döntjük el, hogy miért csinálunk cirkuszt.
1: Bármi miatt
0: őrület
1: lehet, igen. Egy dolog van, ami hát miért ilyen nehézkes, hogy ez a téma. Hát mi magunk, nők.
0: Hogy?
1: Mert hogy nekünk a hangulatunk az úgy ingadozik.
0: Ja,
1: és mi
0: ja.
1: Erről nem tehetünk. Mi ezt nem tudjuk szabályozni.
0: Viktor, drága barát, olyan megtörverülsz, bánt a téma? Vagy belegondoltál? Mi
1: Viktor
0: van?
1: Nagyon belegondolt az életébe, látszik tényleg, hogy egy kicsit megvisel.
0: Téged bántanak? Mutasd a jelet, ha meg kell, hogy mentsünk! Mutasd a jelet!
1: És hogy azt nehéz szerintem kezelni, mondjuk a férfiaknak ja. Is, amikor így hazamész, és mondjuk a hormon szinted az épp valahogy áll, nem úgy, ahogy normális, hanem vagy alacsony, vagy magasabb, vagy valami történik a szervezetedben. Igen. És akkor van ez a hazaérsz mondjuk, és így, jaj, olyan jó kedvem van, jaj, mi újság. Hát a következő pillanatban jön ez a, miért hangoskodik a szomszéd, és kiakadsz, és minden baj.
0: Aha.
1: És aztán a harmadik pillanat az meg, amikor sírsz.
0: Ah.
1: Sírsz, és nem tudod, hogy mi bajod.
0: Nem hiszem, hogy
1: csak
0: lehet, hogy
1: tudod, hogy pátyolgassanak. És ez például, hát ez nagyon fontos, hogy ezt a férfi hogy kezeli.
0: Nagyon fontos, de azt gondolom, hogy attól, hogy valaki, és nem rosszból, megnyugtatott téged, hogy ez a viselkedés mögött a hormonok állnak, ez valójában igazából csak valaki kedves volt veled, mert ez inkább azt jelenti, hogy valaki mentálisan labilis.
1: Nem.
0: Szerintem, úgyhogy nem tudom. Én ilyet nem tapasztaltam soha. Ekkora kilengés, amit most mondtál, soha az életemben nem tapasztaltam.
1: Hát mert te férfi vagy.
0: De nem, nem, nem,
1: nem szoktál nem. otthon lenni. Nem tudod, hogy a nő hogy ér haza.
0: Ja, ez igaz. Mondjuk lehet, hogy ez a megoldás. Nem,
1: igen, igen. Nem, nálam se olyan gyakori, vagy hogy mondjam, csak hogy ezt. Van. Tehát, hogy valamikor aha. egyszerűen csak így, nem tudom, sírsz, nem tudom, azért meghűlsz. Na mindegy. Aha. De egyébként a vita, tehát hogy az, hogy mindenen össze lehet veszni, az fix. De tehát, hogy hihetetlen. Tuti, bármi.
0: Persze.
1: És ez nagyon fura, hogyha tehát, hogyha olyan típusú emberek vannak együtt, aki mondjuk az egyik fél nagyon nyugodt, a másik minden miatt cirkuszon. Vitázni szeretne, az katasztrófa.
0: Há, elég baj az is, igen.
1: Mert hogy elnyomja teljesen azt a nyugodtat, és ott ő ebből nem tud kiszabadulni.
0: Meg az, aki vitázik, észrevettem, hogy az szereti, ha de ő akarja, hogy a másik vitázzon vele.
1: Hát élvezi a fölényt egyébként.
0: Hát meg idegesíti, hogy a másik nem reagál.
1: Idegesíti, érdekes ez egyébként. Igen. Az is nagyon rossz kombináció, ha mindketten ilyen típusúak, mert akkor abból világháború van napi rendszeresség.
0: Az olyan lesz, mint valami olasz család. De
1: az nem olasz család, az egy katasztrófa.
0: Vagy az már katasztrófa?
1: Ez olyan, mint amikor ledobták az atombombát, aha. tehát hogy az semmi, tehát hogy őrület. Meg a két nyugodt.
0: De ez azért érdekes nekem, mert ugye te mesélted nekem, hogy neked például, mert rólad beszélhetünk, hogy neked nagyon fura volt, hogy például a Zoli nem engedte, hogy te vitázz
1: vele. Ez fantasztikus. Ez a legjobb, amit csinálhat valaki különben.
0: Ez nem engedi. Te
1: mert
0: próbálkoznál.
1: Mert egyébként, csak... de ez is onnan indult egyébként, hogy végtelenül felcsesztek itt bent a pannonba.
0: Aha. Hogy
1: éreztem,
0: történhetett ez meg?
1: Se tudom képzelni. Hát ez egyetlen egyszer történt meg a 15 év alatt.
0: Azért,
1: akkor,
0: hát
1: aznap.
0: Azért mondom, hogy ez azért fura, ritka.
1: Igen, ezért na szeretnék Daenerys Targaryen lenni, hogy ő legyen Dracarys. Sárkányai.
0: Igen.
1: Na, és? Hazamentem olyan ideg állapotba, hogy én most megbolondolok, nekem muszáj levezetném a feszültséget, és nekem muszáj kiadnom magamból, és ez csak úgy lehet, hogy belekeveredek valami veszekedésbe.
0: És ez csak úgy lehet megoldani, női logika, bocsánat, igen, hogy aki igen. hozzám legközelebb állat, most jó, meg
1: igen.
0: nyírom én, igen. te nyírbálom. Jó, és haza, berúgtam az
1: ajtót. És hazamentem, és elkezdtem
0: Zoli,
1: ezt a...
0: hol vagy? Gyere ide!
1: Ja, íjjal így bementem. Előbb belőttem az
0: jó.
1: ablakon. És elkezdtem ezt a tudod, amikor így szeretném valami veszekedést szíteni, és elkezded a másikat csesztetni. Provokálod, hogy így.
0: Na?
1: És akkor, tudod, na? hogy ilyen, és akkor mi volt ma? Nem tudom.
0: Mi volt
1: és,
0: ma?
1: És most hova?
0: Miért?
1: Hát és akkor tudod.
0: És akkor mi volt ma?
1: Tudod, és hát nem, hanem az ilyen hülyeségek, hogy ez a szokásos, hogy miért szokás. Van ez itt? Meg már aha. megint mi ez a aha, cirkusz, és igen. akkor most nem tudom, aha, most majd egész aha. nap takaríthatok, és nem tudom, mert nem képes senki elpakolni maga, vagy tudod, tehát valami hülyeséget kitalálsz, tudod.
0: Jó.
1: És én így nyomom, és ő levágta, hogy nekem nem vele van bajom, hanem egyszerűen meg vagyok hülyülve, és kész, már hogy nyilván én fölcseszek a pannonosok.
0: Jó.
1: És így megállt, elkezdett röhögni, és mondta, hogy nem fogsz te velem veszekedni, és így nevet. És de én meg így teljesen lefagytam, és így néztem. Nem, annyira határozottan mondta, meg aha. ilyen láttam, hogy így nem fog nála átmenni. Ez, hogy én most le akarom vezetni a feszültséget, és nekem muszáj valakivel összevesznem. Uh-huh. És így néztem rá, és így mondom, nem. És így mondta, hogy nem. És akkor gyere, üljünk le, és akkor nem tudom, beszélgettünk, nem tudom, vagy mentünk főzni, tudod, hogy így. És ez nekem annyira durva volt, hogy utána rájöttem, hogy igazából tök hülyeség az, hogyha te a másikon vezeted le a
0: hát
1: feszültséget.
0: Igen. Csak megszoktad már.
1: A másik dolog meg az, hogy igazából, hogyha nincs partnered a vitára, akkor max azt a másikat meg tud nyomorítani a saját
0: hát,
1: hülyeségeidet, tehát
0: igen,
1: az
0: igen,
1: mondjuk
0: igen,
1: az
0: igen,
1: gáz,
0: igen.
1: de hogy nem tud kiélni igen, ezt, tehát igen, hogy nem igen. tudod egyszerűen levezetni aha. ezt a feszültséget. Meg hogy úgy egyébként minek is. Tehát, hogy úgy nincs. És azután tudom, hogy ő nem az a veszek, és vele nem, és akkor nem is. Tehát, hogy mit vitázunk, érted? Nincs. Tehát hülyeségeken nem fogunk, tehát, hogy annyi minden történik egy
0: persze,
1: napon,
0: persze,
1: gyerekek,
0: persze.
1: munka, nem tudom én.
0: Ja, most egymást nem kell már bátorítani.
1: Most nyilván tényleg. Persze, hogy az ilyen fölösleges, és így tényleg látom én is ezt, hogy amikor ez a téma, hogy mit hova teszed, miért oda teszed,
0: igen.
1: Ne úgy hajtsd össze, és nincs ilyen.
0: Az egyik hallgató írja, hogy szegény Zoli.
1: Nem lett semmi baj, hát ő elintézte ez a mondat, és semmi. Tehát, hogy ez, és ez tök jól működik, úgyhogy ezt próbáljátok bevetni tudom, az aztán... asszonynál, hát ha lecsillapodik. Igen.
0: Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban, ami nem fog sok mindenkit boldogítani, de én azt vettem észre, hogy nekem gyanús az, hogy van egy olyan jelenség, amikor valaki elkezd komolyabb pozícióba dolgozni, vagy vállalkozni, tök mindegy. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok döntést kelljen meghoznia, és nagyon sok problémával kelljen találkoznia, és nagyon sokszor neki kelljen döntenie. Ha így él valaki, és ez évről évre egyre durvább, akkor valahogy az ő idegrendszere, azt vettem észre, ezeknek az embereknek az idegrendszere egyszerűen megtalálja valahol a belső békét, mert különben kettő dolog lenne. De hát, hogy kettő út van. Vagy megnyugszol, és higgadt fejjel tudsz komoly döntéseket hozni, vagy megőrülsz teljesen, és belebolondulsz. Én ezt vettem észre.
1: Hát most figyeld, hogyha valaki ilyen nagy üzletember...
0: Nem muszáj, hogy nagyon nagy. Csak hogy érjen nagyon sok ilyen, hogy neked döntened kell, érjen sok probléma. Nem, ha naponta találkozott 10 problémával, te nem bírsz naponta, heteken és hónapokon keresztül hisztériázni. Neked el kell, hogy jöjjön a pillanat, amikor nem háborogsz, hanem lenyugszol, és elkezded megoldani ezeket a problémákat. Érted, mit akarok mondani? Nem engedheted meg magad, mert nem lesz megoldva semmi. Én azt vettem észre, hogy akik ilyeneket csinálnak, nekem úgy tűnik, hogy ezek az emberek a magánéletben is sokkal nyugodtabbak. Hanem ezek a világ legegyszerűbb emberei.
1: Az a jó, hogyha a nyugodtabbak, nem az, hogy ki vannak égve.
0: Hát igen. Én ezt vettem észre, és most nyilván nem lehet általánosítani, de én azt vettem, sőt, egy-kettővel beszélgettem is, akit láttam, hogy rendkívül nagy a stressz, meg rendkívül nagy a felelősség. Sokan mesélnek nekem erről, hogy megtalálják a belső békét, mert különben
1: meg
0: nem.
1: Meg ezek az emberek egyébként kivétel nélkül szinte, akiket én ismerek, sportolnak, és ott vezetik le.
0: Ó, hát igen,
1: le.
0: A sport is nagyon fontos. Le. Szóval, hogy kialakul valami, egy általános nyugodtság, magabiztosság, határozottság, az, hogy együtt jár. És nekem pont ez a szomorú ebben, hogy ezek a legegyszerűbb emberek, akiket pedig semmi inger nem ér, akik a világ legegyszerűbb életét érik, nagyon sokszor ők azok, akik meg otthon cirkuszolnak.
1: Hát mintha, így keresik az inget.
0: Mintha unatkoznának, vagy nem tudom mit sem. Mintha nem lenne más megoldások, hanem olyan nézzének kis egyszerű, nem tudom én most, nem akarok mondani, egyszerű Gizella vagyok, és most megyek, és most én cirkuszolok, mert nekem az élet nagy problémája, és itt jön a, itt záródik be a kör, mert az én életem legnagyobb problémája, hogyha véghúzom az ujjam az ajtó tetején, akkor van-e por? Mert ha van por, akkor nyitva hagytad az ajtót, nem tudom, az ablakot bejött a por, és akkor nem lehet harmonikusan élni, ha ilyenek vagyunk.
1: És na. Az a baj, hogyha ez egyszer elkezdődik, tehát hogyha egy kapcsolatban az elkezdődik, és tart már mondjuk 2-3 évig, vagy hosszú ideje viszonylag, na. Akkor onnantól kezdve szerintem már, tehát van egy pont, amikortól már visszafordíthatatlan. Tehát, hogyha te valakivel így viselkedsz mondjuk egy évig, akkor utána szerintem azt már nem lehet megbeszélni. Tehát utána már nem tudod azt, hogy gyere, üljünk le, és kérlek, beszéljük meg, hogy a piszlicsári dolgokon ne veszünk össze.
0: Igen.
1: Nem működik.
0: Szóval nem lehet, igen, szóval nem lehet átlátosítani ennyire nyilván, amit én mondok, de én nekem az a konklúzióm erre, hogy az, aki állandóan vitázik, és akinek az élet apró cseprő dolgai nagyon ennyire fontosak, azok szerintem mentálisan kicsikét még fejlődniük kell, gondolom én, vagy mondom én, mert ez nem reális, hogy emiatt bárkivel összevesz. Lehet ez bárki.
1: Igen.
0: Testvér, anya, élettárs, gyerek, tök mindegy különben. Na mindegy.
1: Na gyerekek egy kicsit azért lehet.
0: Jó, a gyerekek azért egy kicsit.
1: Ez egy nevelési szándékkal. Amikor már kivészem az ezredik poharat a szobából, úgyhogy még csak reggel 8 van, akkor úgy
0: jó, az
1: akkor
0: igaz.
1: Úgy egy kicsit úgy...
0: Nekem egy dolgot mondtál, amit azóta esküszöm, én is ki akarok próbálni. Nem tudom, egyszer lehet, hogy beáldozok egy falat.
1: Mit, a gumicukrot?
0: Igen, ez haláli, hogy...
1: De nem kell beáldozni, pannomba fölragasztod. Hát
0: Anett
1: nekem... Tudják, hogy ki
0: volt. Nem emlékszem, hogy ezt ennyire részletesen mesített, vagy mutattad is nekem?
1: Mindent csinál. Hát neked nem mutattam, max fotót
0: nem
1: mutattam.
0: Max fotót, ugye? Mert hogy... És mit kell csinálni? Csak meg kell nyalogatni? Vagy?
1: Ez csak egy kicsit megnyalogni. Igen, így.
0: Ezt a gumimacit... Ezt a gumimacit...
1: Nem Gyerekek,
0: csak egy picit meggyalogatod a hátulját a gumimacinak, és így felcuppantod a far, és újra ragad, mint az állat.
1: Az soha nem jön le.
0: Tehát nem jön le. De hát, valami olyan ragasztó erővel rendelkezik.
1: Ezt a Marci csinált, amikor kicsi volt.
0: És a Marci erre rájött.
1: Ilyen, nem tudom, négy-öt éves lehetett. És bementem a szobájába, és láttam, hogy a falon ott van egy gumimaci. És kérdezem, hogy ez hogy kerül ide? És mondta, hogy hát, hogy ő így benyálaszta, és ráragasztott a falra. És egy isteni nem lehetett leszedni, de én akkor nem voltam kiakadva, mert annyira aranyosan nézett ki, és annyira éles, és én például soha a falat is csomószor összefirkálták, vagy ilyen kis pecsételt, tudod, ilyen gyerekpecsét, amin van egy kis dínok, ami összepecsételték a konnektorok körül. Én ezért soha nem tudtam haragudni, mert ezek mindig annyira aranyosan néztek ki. Tudod, hogy gondoltak egyet a gyerekek.
0: Kitalálták.
1: Kidekorálták, és aztán tök mindegy, majd átmeszeltük.
0: De mitől lett egyszer valami zsíros a fa?
1: Az meg a mellse, Covid alatt készen voltam.
0: Mit csinál?
1: Covidos lettem, karanténban voltam a három gyerekkel. Nagyon érdekes két hét volt. Össze? És akkor én fekszem ott első öt nap eléggé magam alatt voltam, mert le voltam robbanva, és feküdtem a nappali kanapén, és így nézzük, csak így jobbra nézek, így a fal felé, és látom, hogy valami van a falon. És meg én mangalica szalonnát ragasztott rám falra, de úgy képzeljétek el, hogy az úgy néz ki, hogy ott a kis szalonna darab a falon, na azt nem tudom, hogy mivel ragasztotta oda, akkor voltam első 2,5 éves, 3.
0: Meggyálasztott, nem tudom.
1: És körülötte egy ilyen 6000 kilométeres sugarú kör, ami a mangalica szalonna zsírja, így
0: ja,
1: a falon.
0: Ja, felszívt a fa!
1: Nagyon durván nézett.
0: Felszívt a fa. Még tudnátok, ilyen nincs?
1: De hát ez a, igen, ez a karantén időszak az érdekes. Akkor volt az, hogy Emanuel jelövette az egyik bugyját a fürdőszoba, vagy a szekrényből, hogy akkor most megy zuhanyozni, és ilyen lyukak voltak belevágva. De millió,
0: ugye?
1: Millió lyuk. És néztük, hogy mi ez, és azért kiderült, hogy azt is a mellse kivágtak, és aztán visszatette a fiókba.
0: Ugyan már.
1: Úgyhogy,
0: na figyelj, van egy pár üzenet, azt mondja, akár csak az anyósom, egyszer nem bírtam ki, és megkérdezte apósomat, hogy tudja ezt hallgatni 45 éve. Erre mi volt a válasz? Há, elmegyek pecázni.
1: Igen, ez egyébként sok férfi jár pecázni.
0: Igen, én egyszer azt vettem észre, hogy Csabi baráttal pecáztam kint, és mondom, hogy neked feltűnt, hogy az a fickó, mondom, nem is tesz csalit, mondom, a horrorra csak bedobja és olvasgat. Azt mondja, igen, ezek mind a feleségektől menekülnek. Hát mondom, elég szomorú, de elfogadom. Szépen. Gábor azt mondja, nem lehet az, hogy aki folyton vitázik és mindenbe beleköt, az felvette az áldozat pozíciót, és semmi másról nem szól, csak önsajnálatról. De van
1: az
0: ilyen
1: is. Van.
0: Van ilyen is. Meg a másik kedvence...
1: Én ezt egy kicsit szoktam különben gyakorolni.
0: Te csinálod ezt?
1: Uh-huh.
0: Szoktam.
1: Gyerekekkel szoktam, amikor pont ez van, hogy így elszakadnám a film, és akkor jön ez a anyátok, aki, és akkor sorolom, hogy én mennyi mindent csinálok. Mm. És még, amikor hazajövök, akkor is még az itthoni dolgok mellett, még utánatok kell pakolni, és ezt, és ezt, és akkor így, amikor így benne vagyok ebbe a fajta kommunikációba, akkor minél régebb óta benne vagyok, ha most már benne vagyok egy 4-5 perce, akkor már még jobban úgy nem úgy fölbátorodok, hanem úgy fölhájpolom magamat, és akkor még ráteszek még egy 5 lapát, és akkor még odasorolok valamiket, hogy és még ezt is megcsáltam, meg azt is, és akkor jön a jó rész, hogy de nem baj, mert majd anyátok, és akkor majd éjfélig.
0: Ja, ez a dráma.
1: Meg a...
0: Ez a dráma. És a dráma működik náluk? Átmegy?
1: Pá.
0: De hogy működik?
1: Hát tudod, hogy működik. Még át. Meghallgatják.
0: Ezt mondják, hogy állj, de...
1: És akkor, hogyha tényleg látják, hogy magam alatt vagyok, hogy ez nem csak szöveg volt, hanem tényleg végtelenül, nem tudom, fáradt vagyok, vagy rossz paszba vagyok, akkor én ilyenkor látványosan beszoktam vonulni a konyhába, véletlenül be is csapom az ajtókat egy kicsit, tudod?
0: Igen.
1: És akkor úgy eltelik néhány perc, és akkor úgy bejönnek, és akkor jaj, anyucikám, jaj, anyucikám, ne haragudj, jaj, szeretünk anyucikám. És akkor itt még...
0: Itt jön az igazi kérdés, itt
1: és
0: hogy
1: reagálsz? Akkor itt jön, igen, hogyha ha nem vagyok annyira nagyon durván magam alatt, de azért igen, de akkor úgy örülök, hogy bejöttek, és akkor jaj, jó, nem baj, de akkor jaj, majd akkor figyeljetek oda, legközelebb akkor ilyen. És van még az a másik, hogy így bejönnek, én meg így ne, ne, ne is szóljatok most hozzám még.
0: Te ilyen dráma királynő vagy?
1: Mindig velük szoktam ilyeneket csinálni. Hát most mit csináljuk a sántán? Nem tudom ezt kiélni, mert...
0: Akkor a gyerekeket!
1: Hát egy kicsit. Egy kicsit. Hát így ez most kicsit. Erről az önsajnáltatásról, vagy önsajnálatról jutott eszembe, hogy igen, hogy ilyen áldozati pozícióba helyezem magam, csak előadom nekik, hogy most igen. Hétvégén volt egy ilyen a mersével valami, nem is tudom,
0: de
1: hogy mi
0: csak
1: volt.
0: Annett bevallja ezeket a szörnyű oldalait.
1: Valamin összevesztünk, nem tudom, hogy mi is volt, basszus.
0: És mit csinál? Vagy te
1: ja, igen, valamit, hogy mondtam, igen, hogy most akkor megnézzük a matekot, hogy valamit ott elmagyarázok neki, és hogy teljesen kiakadt, és elkezdett kiabálni.
0: Na.
1: És én meg ezt nem bírom, tehát hogy én, nincs ilyen, hogy én rám ordibáljon a gyerek, tehát hogy itt elborul az agyam. És teljesen kiakadtam, és ott így elkezdtem sorulni, én mondom, Éván, te így nem beszélsz, mert én vagyok az anyád, aki, és így soroltam száz dolgot, hogy tudod, és akkor jött ez a tudod, kicsit ilyen
0: zsarolás,
1: vagy nem is a zsarolás, hanem igen, ez, hogy ez a mit megteszek, értetek, igen. És akkor felsorolom, és akkor, és még oda tettem azt is, hogy és mindent megveszek nektek, de tudod, és így nagyon felcsesztem magamat, hogy így, basszus, így nehogy már így beszéljen velem a gyerek, és erre azt mondja a mert, hogy nem is szoktam mindent megvenni, és ott gyerekek, ott én azt hittem, hogy most vagy az lesz, hogy elmegyek otthonról, és 5 óra múlva jövök haza,
0: igen.
1: Vagy beleállok ebbe az egészbe, és beleálltam.
0: Na.
1: És ebből egy hatalmas összeveszés. Na. Nagyon összevesztem a gyerekkel.
0: Wow.
1: És akkor ott volt, és mondtam neki. És mondom, most egy óra múlva ne gyere nekem bocsánatot kérni. Nem mondom, most ezek után nem érdekel a bocsánat kérés, hogy így viselkedtél. És akkor ezt is már, ahogy kimondtam, megbántam, mert igazából meg tök jó, hogy a gyerek érzi, hogy na most bocsánatot kell kérni, de mindegy, de elzárkóztam teljesen. És egész nap pufogtam, nem tudom. Akkor szeretem össze ezt a szekrényt utána 6 órán keresztül.
0: Ja, idegesen szeretted ezt a szekrényt.
1: Az ilyen, az már lenyugtatott, amikor úgy eldöntöttem, hogy na most akkor én ezt össze fogom szerelni, de hogy úgy tudod, volt ez a hype bennem. És akkor végig jött, és lógott a nyakamba, és jaj, annyi is adta a puszikat, és én meg így nem. Tehát, hogy így nagyon, nagyon meg voltam sértve, és akkor estére enyhültem meg.
0: Aha.
1: És akkor este meg persze mentem a boltba, és mondta, hogy jön velem, és mondom, hogy nem fogsz velem jönni. És így, de mert csak, hogy valami ezt meg azt akarok. Mondom, nem. Mondom, én vagyok az, aki nem szokott mindent megvenni, úgyhogy mondom, most akkor folytatjuk ezt a hozzáállást, és akkor nem fogok mindent megvenni. Mondom, elég volt egyszerűen, és akkor jó, tudod, ilyen nagy ledöbben is, hogy ja, tényleg nem fogok azt mindent megvenni. Úgyhogy ja, vannak ilyen harcaim a gyerekekkel, akkor nagyon nagy dráma királynő tudok lenni.
0: Szóval ilyen. Hát te olyan vagy, mint a hagyma. Azt kell, hogy mondjam.
1: Miért?
0: Hát mert a hagymának is rengeteg ilyen rétege van.
1: Ja, de. Hát de mindenki ilyen.
0: Rengeteg. Anetta a megnyugvó, Anetta a romantikázó, Anetta szerető, Anetta hanem aki tényleg úgy szereti a gyereket, meg minden, akkor utána van az Anetta, aki dráma királynő, Anetta, aki hisztériázik, Anetta, aki sárkány.
1: Nem szeretem, amikor ezt így viselkedik. Meg tudod, amikor, tehát, amikor a gyerek azt, tehát, hogy amikor gyerek azt érzi, igen, hogy hát majd anyám úgyis megcsinálja helyettem, tudod, és akkor tudod, igen. Már látom, tehát, hogy most már nagyok. És hát oké, hogy megcsináltam helyettük 2-3-4 éves korukban, de hogy most már basszus ketten felsősök, mese is másodikos, tehát hogy úgy csináljad meg, tehát hogy érted, tehát elég.
0: Basszus.
1: Egész nap majd megyek, és akkor szedem össze a poharakat, meg a nem tudom mit.
0: Jó, persze, igen. Na. Igen.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Programajánló.
5: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Itt is vagyunk, itt is vagyunk, igen. Hello, na mi a nagy helyzet? Na hát akkor beszélgetsünk kicsit ezekről az autókról, hogy mi történik manapság, mert hogy tényleg eszméletlen, ami történik. Ennyire követed, de szereted az autó témát, vagy most már úgy elengedted?
2: Hát, mit tudom, hogy biztos lesz majd egy időszak az életedben, amikor megint érdekelnek az autók, annyira nem foglalkoztat egy ideje.
1: Én őszintén bevallom neked, hogy engem azért kezd hidegen hagyni, ez az egész autó téma, mert elsősorban azért, mert nyilván a motortól megkapok mindent, amit kell.
2: Én is így
1: az nekem
2: vele.
1: Az, ami, tehát az, ami tudod, az, amit nem bütykölöd, az sem már, de az még egy mechanika. Az adja azt, amit mi várunk, hogy teljesítmény, hang, tudod, tehát gyorsulás, erő, stb. Ezek az autók manapság, amik neked ezt megadják, azok annyira irreálisan drágák, hogy azt tudjuk, de legyünk már reálisak, azt te meg én úgyse fogjuk megvenni. Tehát, hogy az nem tudom, milyen csodának kéne történnie, és szóval az tök mindegy. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megváltozott a piac. Tényleg itt a Covid utáni időszakban az egészen eszméletlen. Emlékszem, hogy van egy automárka, amit én követtem, és annak a legfelszereltebb középméretű SUV-je, képzeld el, hogy még nem tudom, mondjuk 7 éve vagy 8 éve, az a belgrádi autó kiállítása, ami egy picit akcióban van, mondjuk, de azok mondjuk a 24 ezer euróba került. A full felszerelt, ebben már bőrülés, panoráma, tető, minden. Tudod, most ugyanaz az autó, elmúlt 8 év, ugyanaznak az autónak az új változata, akció nélkül, 38. Na most, érted? Tehát egy ilyen világot élünk, ahol ezek az autó árak mennek el, ahol egy X5-ös BMW 100 ezer plusznál kezdődik, ahol, tudod, tehát egy ilyen meg lehet ezt venni, tehát most nem azt mondom 10 évesen, nem tudom, 25 ezer euróért, és akkor mondjuk valakinek az kell, akkor szóval, de hát akkor meg ki fogja karbantartani, szóval, hogy ezek annyira nehéz dolgok, hogy igazából arra jövünk rá, hogy a legegyszerűbb dolog, hogy talán el kell engednünk ezt, hogy Mercedes, Audi, BMW, és akkor megveszünk, és akkor az életünk árán karbantartjuk őket, mert hogy egyszerűen lehet, hogy talán most már így felnőttünk, lehet, hogy inkább az az út, hogy megnézzük, hogy akkor mennyi pénzünk van, na abban az árban mi fér bele, ami relatív új, ami relatív megbízható, mert ott vesztem én el igazából, amikor képzeld el, hogy megnéztem azt, hogy akkor mennyibe kerül egy 3-4 éves autó. Most ez most nemrég történt. És láttam kettő modellt, ami nekem úgy tetszett, és mondtam, hogy végül is nézd, ezzel tudok élni. Tehát, és nem halok bele anyagilag. És akkor, mikor kérdeztem az embereket, akik értenek, hozzám mondták, hogy ja igen, ez a kettő modell, ja ez nem vált be már most. Ja mondom, hogy van ilyen, hogy a 3 meg a 4 éves autó már most kiderült, hogy nem jó. Azt mondja, hát igen. Akkor mondom, akkor engem az autó téma nem érdekel. Tehát akkor, hogy az új autó se jó már, akkor engem nem érdekel. De akkor engem nem tudom, hogy
2: meglepetéseket
1: okoz. Mi hozza engem izgalomba ezzel kapcsolatban?
2: Én amúgy azért is szeretem, és lehet ez egy részben, tudod, egy fajta önnyugtatás. Mindig az ember az aktuális, nem tudom, anyagi lehetőségeihez méri ugye a véleményét, vagy hajlamosak vagyunk erre, hogy arra gondolok, hogy tudod, amíg nincs pénzed nagyon drága a kocsira, addig úgy is fejlő, hogy nem kell nekem az. Na, erre a filozófiára gondolok. De ugyanakkor meg, tudod, amikor úgy vagy vele, hogy lehet, hogyha most elkezdeni is spórolni, meg úgy tenni azért, hogy akkor nem tudom, te tényleg így autót vegyél, és egy újabbat, és egy nagyon, nagyon jó legyen, meg nem tudom, meg olyan legyen, amilyet te szeretnél, meg az a márka. Biztos, hogy van ez a típusú ember, csak én meg nem tartozom közéjük. Tehát én valahogy úgy, mit tudom én, nem az van, hogy most én nagyon nagy számításokat végzek az életemben, és akkor azt nézem, hogy ami nem jó befektetés, abban nem teszem bele a pénzemet, mert akkor ez nem jó befektetés egyébként, hanem egyszerűen rájöttem,
1: ott
2: tényleg úgy vagyok azzal, hogy nekem annyit tényleg nem ér, hogy nem tudom mennyit költsökre, és külön aztán történnek ilyen, tudod, ilyen megerősítések az életből, vagy jönnek. Ilyen volt az is, amikor nem tudom, épp a mesternél voltam, valami kis szervízre vittem a kocsit, és ott állt a parkolóban nála szerelő haveromnál egy ilyen vadonatúj Toyota Yaris, brutálisan, de jól is néz ki, és a Toyotát úgy is így, nagyon szimpatizálok vele, szeretem ezt a japán vonalat a kocsiknál is. És én mondom, mit csinál itt, mondom, szerviz? Nem, ezért megvették, 2-3 éves, és jött valami szenzor, vagy nem tudom, milyen probléma. 2500 euró. Hopp! Érted?
1: Aha.
2: És így belegondolsz, hogy most lehet, hogy azoknak tök mindegy volt, aki volt az a kocsi, és úgy voltak vele, hogy belefér, lehet nyilván, hogyha már megvetted, akkor már úgyis meg kéne javítani. De azért mekkora írvágás lehet az, hogy mondjuk nem tudom, valakinek tudod milyen, és mindjárt ez a fajta sztori jutott akkor is így eszembe, hogy milyen borzasztó élmény lehet az, hogy te mondjuk így nem az a fajta vagy, aki nem tudom, tudod, így a zsebből kifizeti az ilyen kocsit, hanem mondjuk úgy gyűjtesz rá, úgy tervezel, és úgy meg akarod venni. Esetleg még felveszel egy kölcsönt is, tudod, és kifizetsz érte nem tudom, 24 000 eurót. És aztán azt mondják, még 2500, tehát így nem hiányzik az ilyen. És akkor én meg úgy vagyok, hogy akkor nekem meg jó ez a régi kocsi, tudod, éves szinten mindig vannak valamilyen kis apróbb cseprőbb dolgok, de elviszed, tudod, mit tudom, 1-2-300 euróval, mit tudom, hogy meg tudod oldani a javítást, lehet, hogy van olyan év is, amikor nyugi van, amikor így nem történik semmi, és úgy tudod, hogy el vagy. És nekem amúgy meg, ha már így nézzük, ha régebbi kocsiról beszélünk, azoknak még van egy ilyen varázsa egy picit, mint amit a motorral kapcsolatban mondtál, hogy nem az a túl elektronika, meg nem az a nagyon minden ilyen pic-pic, hanem úgy beülsz, és úgy érzed, egy kicsit úgy jobban működsz vele. Mit tudom én, német kocsinál nekem még ott van az a tök jó vezetési élmény is, hogy ilyen tudod, olyan jó, igen, van ereje, nem tudom. Tehát én mondjuk nekem most ez momentán ez a szimpatikus, nem mondom azt, hogy nem fog változni.
1: Ez egy nagyon érdekes, történet.
2: Meg
1: nagyon
2: érdekes amúgy ez a kínai vonal megint csak.
1: Hát igen, ezt akartam éppen behozni most pont.
2: Igen, ami most hozza azt, amit régebben tudtak mondjuk a nem tudom milyen fajta márkák, európai márkákban is voltak olyanok, amit meg tudtál venni egy picit olcsóbban, ugye fiatalabb. Mindig ez volt a dilemma, ugye, hogy öreg német kocsi, vagy fiatal, nem tudom, francia, vagy nem tudom, olasz, vagy bármilyen más. Hát most a kínai kocsik, de komolynak néznek ki. Meg jók a vélemények, jók a tapasztalatok, amiket olvasok, vagy amivel találkozom. Ezt mutatják, hogy így rendben vannak. Tehát mondjuk egy olyat lehet, hogy el tudnék képzelni, és az én tök jó lehet igazából, hogy veszel egy új autót.
1: Nem, azért, mert tudod, ez a... Szóval nekem az a bajom ezekkel az összegekkel, meg ezekkel az árakkal, hogy szóval mondjuk, hogyha vannak ezek a kínaiakat ugye most ilyen 20 és 35 ezer euró között körülbelül az összes ott van. Van nyilván alatta is valamennyi, és fölötte is. De a lényeg az egészben az, hogy tudod, az még úgy gyene, ha az autó neked a munkához kell, és a céged elbírja, akkor oké, tehát kell egy autó nyilván, amivel rohangálsz minden nap. És akkor azt mondod, hogy megveszel racionálisan valamit, akár még annyi pénzé van is, ami szép is, meg ami jó is, meg mit tudom én, oké. De azért, hogy nekem legyen egy autó, amit én használok, én tudod, ennyi pénzt, akkor én nem tudom. Szóval én ezt előbb fektetném be bármiben.
2: De nekem is ez nem éri meg.
1: Nekem ez nekem nem
2: más,
1: kell.
2: És tehát itt van ez, amit mondtál, és ez igazából tök pontos, tehát hogy milyen befektetés a kocsi. Engem ez is úgy zavar, tudod, hogy így, hogy ez a fajta értékvesztés, ez úgy lehet, hogy zavarna, hogy azt mondom, nem tudom, megveszel egy X5-ös, tudod, újan, nem tudom, 100 000-ért, ami aztán pár év múlva, nem azt mondom, hogy mindjárt 15-öt fog érni, de minimum lefeleződik az ára. És azért itt nagyon nagy pénzekről beszélünk. Az milyen szintű, tudod, rossz befektetés? Hát, szerintem retteretes.
1: De valahol, hogy megértsetek, hogy mi az én problémám, nekem az, hogy körülbelül mondjuk, hogyha most tényleg mondjuk van a kezemben 105 000 euró, hogy én vegyek-e magamnak egy ilyen vadonatúj bömbit, lehet inkább vennék egy lakár, vagy nem tudom, szóval bármit.
2: Hát azon már majdnem két lakást is tudsz venni, kisebbeket, szóval
1: nekem
2: kiadod.
1: Az van, hogy akkor valószínű, hogy én azt mondjam, hogy én azt megveszem magamnak, az nekem annak legalább egy 6 vagy 7-szerese kéne, hogy ott legyen a számlámon, hogy azt mondjam, de jó van, akkor megveszem.
2: Igen.
1: Ha annyira keksz nekem az az összeg,
2: persze, akkor oké. Akkor, igen.
1: Akkor oké. Vagy ha tényleg a cég elbírja a hátán, és annyira megy, hogy az egy jelentéktelen vagy egy abszolút beleférő havi kiadás, akkor azt mondom, hogy oké. Akkor értem ezeket a dolgokat. Rendben van, csak nekem akkor van bajom, amikor saját magamnak nézem. De hát, hogy igen, én igen. Saját magamnak nézem.
2: Más a fontossági sorrend. Ennyi a sztori. És de állsz meg, ha hideg van, akkor beülsz, akkor azzal mész, menjen a fűtés. Tudod, és most nem azt mondom, hogy egy jugóba is, mert mit tudom, ezt lehet, nyilván nem szívesen hajtanám. Nyilván van egy fajta mérce mindenkinek más. Önmagunkról beszélek, vagy önmagamról inkább, de nem tudom, tehát én nézem, tényleg vannak gyönyörű szép autók, nem, egyszerűen nem mozgat meg. Tehát én nézem, és szuper, de hogy nem ez, ami érdekel. Nekem is inkább ez a másfajta dolgok az életben az, ami tudod, elsődleges.
1: Nem tudom, szóval eszméletlen tényleg, hogy ilyen lakásárakat fizetünk ki autókra. Érdekes az elképzelés.
2: De mindig ez volt szerintem. Tehát ez mindig, jelen volt igazából. Hát hányszor volt az, hogy emberek kuporgattak családok a pénzt, érted, szerintem. Hogy akkor megvegye azt a nyugati autót, vagy amit szeretett volna, érted? Nem tudom, kölcsönöket vesz föl, meg fizeti éveken keresztül, és csak azért, hogy egy szép autóban tudjon elmenni arra a 3 kilométerre egy Szabadkán, tudod, ahol a bolt található. Tehát, hogy így, meg nem tudom, időnként így elutaznak, és akkor így fölteszi azokat a sínes tudod, csomagtartót a tetejére meg, tehát így nem tudom, de el tudom hinni azt, meg megértem azt, hogy van, akinek ez fontos, hogy bejön, és hogy legyen ez a, na, erre spóroltam, végre megvan. Nem érdekes dolgok ezek. Hát mások az igények az embereknél. De mondom, lehet, hogy azt beszél belőlünk, hogy tudod, hát most nem tudom, az, amit te szeretnél, arra most nem tudom, nem feltétlenül van pénze az embernek mindig, tudod, és akkor persze, hogy úgy vagy vele, hogy hát azért, mit tudom én. Tehát nem tudunk abból a pozícióból tökéletesen megnyilvánulni, megbeszélni, amikor úgy beszélünk róla, hogy ha annyi pénzem, mert nem tudjuk, hogy milyen azt, amikor hogy akkor na, éppen van fölösleges 50, ez belefér, veszek egy jó kocsit, tudod,
1: Nem, hát én pont ezt mondtam neked az előbb, hogy például, hogyha mondjuk egy 60 vagy 70 vagy 80 ezer eurós autót veszünk úgy, hogy nem, mert itt ugye Szerbia nyilván azért büszke ország, meg ez az egész Balkán. Itt, ugye,
2: se belepakolni, hogy
1: itt, hogyha az életünk múlik rajta, akkor is megvesszük. Mert az asszonnyal összedobjuk, és havonta kifizetünk 800 ezer euró havi részt, tehát mindegy, csak mindenki lássa, hogy milyen autót vezetünk. De ez más. Tehát ezért van nyilván itt ennyi autó, meg ugye van nálunk egy kis szervezett bűnözés is, meg erre, de ez egy másik történet. De egyszerű emberek, akik racionálisan gondolkoznak különben, tudod, hogy tényleg, hogy mennyi pénzed kell neked, hogy legyen, hogy mondjuk egy 50 vagy 60 vagy 70 ezer eurós autót megvegyi úgy, hogy hát most vettem egy autót csak.
2: De megveszik az emberek, nekem ez is ilyen elképesztő, hogy így megveszik, tudod, és mindenki tud ilyet a városba, akár már a saját, az önmaga szomszédságában, tudod, hogy van egy ház, és nálunk is van egy ilyen, érted? Meg nyilván több is, de mondjuk egy ilyen nagyon szembetűnő van, ahol tudod, így fölépült egy ilyen modern ház, minden ilyen végtelenül pic-pic, és ott így cserélődnek mindig ezek a legújabb német modellek. Tehát BMW, amit nem is láttál még, ilyen valami szedán, az a tudod, ilyen limuzin jelleg, én nem, nagyon durván néznek. Ja, akkor ilyen G-Merci, akkor ez Alkin, az Alkin, lehet, hogy egyszerre több is van. És akkor tudod, így belegondolsz, hogy ez ilyen, tehát amit ott látsz, az ilyen több millió euró, én nem csak a kocsikra gondolok, hanem minden, ugye? Érted? Igen. Az így, hogy jött? Tehát így, hogy, érted? Annyira durva ebbe belegondolni.
1: Irreális.
2: És ilyen nagyon nagy szakadékok vannak, meg szintkülönbségek. Aztán meg tudod, két háza arra, hogy mész ott, meg tudod, így nem tudom, ugyanúgy állítani, ez a régi rolló, ilyen felt, így dől ki.
1: Fura. De különben nekem az is fura volt, hogy nyáron kiderült, hogy van egy réteg ember, aki viszont meg van győződve, hogy te is, meg én is, mi helikopterre járunk bedolgozni. És akkor mondtam, hogy nem. Nem tudom, hogy az honnan szedik. Mert mi is biztos lopunk, nem tudom mit. Az időnket talán. De na, de én arra akartam utalni az egészre, hogy ahogy múlik az idő, én most elkezdtem ilyen beszélgetésekbe fogni, hogy olyan barátaim van, akik értenek nagyon az autókhoz, hogy amúgy olyat nem lehetne, hogy én kiválasztok egy gyönyörű klasszikus autót, egy nagyon jó márka, egy klasszikus autót, ami bevált, ami szép, ami elegáns, ami exkluzív, ami gyönyörű. És én mondjuk én az elkövetkező 20 évben azt vezetném, hogy én ne kelljen így váltogatnom meg, hogy így, én ezt így nem akarom.
2: De nem kell váltogatni. Találd meg a belső békédet. De amúgy meg tényleg.
1: És ha kiszakad az ülés, akkor várják meg. Vagy ne,
2: tök mindehet, hogy milyen jó kárpitosok vannak. Hát ezt nem megcsinálják csodálatosra. Ennyi.
1: Én ne gondolkozzak
2: már. Ami van. Igen. De ez a kifelé mutogatás, szerintem az is úgy elérvénytelenül, meg kell találni ezt a belső balanszot, nem tudom. Aki megteheti, nyilván az mutogassa meg, oké, meg nyilván erről szól a világ, az emberek így működnek. Na, mondjuk nem, akkor mit tegyed magad azon? Nem fogod tudni megvenni, nem tudom, a 150 ezer eurós vagy 100 ezer eurós kocsit, akkor nem kell azért sóvárogni, meg az egész életed ilyen szomorúság.
1: Hát igen.
2: Nekem az nincs.
1: Minden rossz.
2: Használt. Tök miért. Hát itt van hát az egyik, a legnagyobb használt autópiacos weboldal, ugye így kommunikáltam már évekkel ezelőtt a reklámjaiba, amikor a kisfiú beszélget az apjával, most nem emlékszem pontosan a poénre, hogy apa, mikor veszük meg a, mikor veszük Golf 7-es, nem tudom, hogy Golf 6-os, ez hát amikor kijön majd a Golf 8-as, Tehát, hogy használt piac az, ja, ami nekünk
1: úgy,
2: van.
1: Igen, igen. Hogy nem tudom, hogy melyikkel kell menni. Kacsába kukuti gó, Peti cuka, dizadi gó, devet kacsi.
2: Igen, igen, igen. Tehát vegyük észre ezt a kommunikációt. Vegyük, örüljünk annak. Ha ezt elértük, akkor az annál jobb. Higgyitek, hogy sokkal kevesebb problémátok lesz. Ti ezen rágódni, meg féltékenyek, mi van, nagyon, meg ilyen, meg tök mindegy. Én csak tényleg ilyen szinten szoktam belegondolni, hogy amikor néha így szembe jön egy-egy ilyen autó, és valamilyen nagyon szembetési föltűnik, és akkor esetleg megnézed, ez mennyibe kerül, és nem érted, ezt így hogy? Hogy? Tehát, hogy milliómosok közt élünk tényleg, és eurómilliómosokról beszélünk, tehát, hogy érted? Hogy ilyen, ez annyira durva. De
1: figyelj, visszacsatolok erre a reggeli témához, amikor azt mondtam, hogy mentem ilyen hatalmas farmokra, ahol ilyen mega termelés zajlik, ott értem, hogy őrült sok pénz forog. És akkor ott, amikor látok, mondjuk, láttam egy vadonatúj jippet, meg egy vadonatúj traktort, így a kettő egymás mellett, meg még egy rengeteg gép, de hogy ez a kettő szúrt úgy szeme. És akkor jöttem rá, hogy na, itt értem én meg. Tehát, hogyha neked a 260 meg 300 ezer eurós traktor, az egy ilyen munkaeszköz, azt meg kővenni, az belefér,
2: ne legyen akkor... már olcsóbb az autó, mivel dicsekszel.
1: De figyelj, de hogy, és akkor megértem, hogy 50 ezer eurói vesz egy jippet. Ha lehet, hogy éppen egy kicsit többet alkudott labba traktorba, azt megajándékozta magát.
2: Maradt a tankolásból, tudod, kapott visszajárót. Használta azt
1: a bónt, vagy mi azt a kártyát.
2: A pópusztot.
1: Azt megtartta egy jippet. Tehát ezt akarom mondani, látod, ott azokban az összegekben, amikor 100 ezer eurók röpködnek, ott egy 50 ezer euró jeep,
2: tudom,
1: az egy ilyen
2: fura.
1: Kesza.
2: Fura belegondolja akkor is. Tudod, mert az ember írja mindennapjait, és még akkor is, hogyha mondjuk nem tudom, tudod, időnként van egy pár jobb éve, vagy nem tudom, többet tud megvalósítani, de akkor is van egyfajta limit, ami így a fejedben van, hogy tudod, mivel jobban élsz, vagy mit tudom, jó érzed magad, te jobban érzed magad a saját életedben.
1: Persze.
2: Mert sikerült ezt azt összehozni. Hú, innen is jöttek, jaj, de végre, szuper, izé. De akkor is az egy reális talajon mozgó történet. Tehát, hogy akkor na ennyi, igen, van, oké, arra most nem kell, mert nem tudom, akkor inkább, vagy valami. És akkor szembe jön az arcodba egy ilyen, tudod, izé, hogy mondom, kimész a sarkon, és ott van, ott áll, tudod, 15 millió euró ingatlanba, kocsikba. Tehát, az így hogy sikerült? Mivel fogod? Mit csinál? Mit csinál? Mert nem látsz semmit belőle. Mert tehát nyilván lehet, hogy van egy nagy, izé, nem tudom, izé, kamionparkja, vagy a fene tudja, érted, de hogy így tudod, nem érted.
1: Igen.
2: Nem érted.
1: Igen. Úgyhogy na. Hát ez körülbelül így néz ki. Úgyhogy akkor most legyél okos, és menj, és vegyél használt autót, és bejött hozzám a Robi, a kollégánk, beszélni használt autóról, és arra jöttünk rá, hogy életveszély. Tehát annyira egy nehéz témád az autó, hogy ez a mi egészen eszméletlen.
2: De mi életveszély?
1: Hát azért, mert annyira nehéz kiszűrni, hogy ne azt vedd meg, amiben beleszerettél a valamire, hogy ezt mind engedd el, és racionálisan válasz, és nézest.
2: Nem, azt hittem, hogy olyan a felhozatal most, hogy nem. Valami új hullám van, hogy akkor nem tudod tényleg rosszabbokat
1: elcsapni. Nem, hát állandóan meg tudod, szíved szerint megvennéd azt, mert nem tudom, neked, az a szél, de te meg fogja enni a lelked, és akkor az meg már nekünk nem kell ennyi évesen. Az 20 pár évesen jó.
2: Még ez is.
1: Akkor még elhiszed, tudod, hogy jó lesz az.
2: Szereted.
1: És, úgy nem, és akkor nem vallod be magadnak, hogy rosszat csináltál, és akkor inkább kifizeted, hogy halk, mert beledög lesz, de érted, de tartod magad.
2: De kell fizetni mindig. Hát de mindig kell rá fizetni. A kocsi az ilyen, folyamatosan kell rá fizetni valamit. Hát igen, az újabb kocsiknál is ugyanez az a téma. Hát mindig benne kell, tehát valamilyen
1: izé.
2: Csak ott mit tudom én, ott sok esetben drágább az alkatrész, mert új. Japán, mert német, mert nem tudom, mindig van valami jog, de hogy drága, miért tetted.
1: Alig várom, hogy ez azért volt drága, mert most kínai. Ja, jó, van, az még nincs, de majd...
2: Az fura lesz, ha ez bejön.
1: Az fura lesz, de hát előbb-utóbb majd biztos.
2: Átállunk, na, az sem.
1: Mindegy.
3: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
4: Programajánló.
5: Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalat.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes

0: de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
1: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
2: Választások 2026.
4: Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről, ezt New York-i tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja, közölte újságíróknak. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandr Vucic választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét, a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandr Vucic és Ilija Sredanovic olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszava Crnyanszkit, az átlátható és elszámoltathatóságért felelős központ, a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát.
2: Választások 2026.
4: Tűz ütött ki a nagykikindai Fejős Klára általános iskolában. A lángok szombaton valamivel 22 óra előtt csaptak fel a tornaterem közelében lévő sporteszköz raktárban, értesült a Szerbiai RTV. A helyszínre a tűzoltó mentőegység két járműve és 8 tűzoltója érkezett. Az iskolában egyébként idén februárban kezdődött meg az épület átfogó felújítása. A munkálatok jelenleg is tartanak. Az építkezési terület videókamerás megfigyelés alatt áll, ami megkönnyítheti a tűz keletkezési okának felderítését. Ünnepi szentmisét és vitrás szentelést tartanak Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére ma 10 órától, azaz most, a Kelebiai Apostolok Küldetése templomban. A vitrás Korhec pap Zsuzsanna és az MNK Tiffany műhely munkája. A szentmisét főtisztelendő Józsa Gáspár mutatja be. Boldog Bódi Mária Magdolna 1945-ben vértanú halált halt magyar gyári munkásnő, a katolikus ifjúsági mozgalom kiemelkedő alakja, akit a tisztaság és a hit példaképének tisztelnek. 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte vértanúságát, ezzel engedélyt adva boldoggá avatására.
1: Sport.
4: A lengyel férfi röplabda válogatott nyerte az aranyérmet az Európa-bajnokságon, miután a milánói döntőben 3-1-re legyőzte Franciaországot. Ez a lengyelek harmadik EB címe. A lengyel válogatott egyébként szerb szakember, Nikola Grbić irányítja.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 20 fok van jelenleg, sok napsütésben lesz ma részünk, a változó felhőzet ellenére is. A csúcshőmérséklet 23 fok körül valószínű.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Jaj, de jó, hogy a mesterséges intelligenciát már mindenre használják az emberek, többek között arra is, hogy hegyet másznak, aztán drága Gemini, csinálj nekem utat. És akkor a Gemini, vagy Gemini megcsinált mindent, megmondta nekik, hogy mennyi kaját vigyenek, mennyi vizet, és hogy merre menjenek. A bukta lett az egész. Rövidítsük. A Siskiói megyei sheriffhivatal lett értesítve végül, ugyanis szóltak, hogy baj van, tehát felértünk a hegyre, nagy nehezen, de hogy már hétre vissza kellett volna érnünk, közben most meg 7 óra van, és még csak most értünk föl. Valami ilyesmi, ha jól értem az alaptörténet. Jól igen. Értem, vagy rosszul értem?
2: Igen, meg ott kértek tanácsot arra is, hogy nem tudom, miből mennyit vigyenek magukkal, élelmet, folyadékot, mint tudom, és ezt is viszonylag rosszul mérték fel. Tehát nem kijelenthető az, hogy most itt az AI volt a ludas ebben a történetben, hát ő meg lőtt, vagy belőtt egy ilyen középutal, tehát nem ismeri ezeket az embereket, tudod, nem lehet, hogy nem tárták fel kellő mértékben az egész témát.
1: Ja, most különben is...
2: Milyenek a kapacitásaik, ja. Kapacitásuk, milyenek az igényeik, ja. Tudod, hogyha mennek túrázni.
1: Értem, mit csinálsz. Most egy picikét, hogy legyünk reális, csak ugye most egy picikét azért véded az AI-t, mert lehet, hogy nem sokára feléled, aztán majd eljön, és azt mondja, hogy Zoli, hogy mondtad? Hogy béna vagyok? Azt mondtad, hogy béna vagyok?
2: Muszáj figyelni ezekre a dolgokra.
1: Igen. Én azóta megköszönöm neki. Mondják, hogy nem ugye, kell megköszönni.
2: Most volt valami cikk egyébként, az is gondolkodtam, hogy betegyem-e bárra, csak nem akartam túltolni ezt az AI témát, de volt egy ilyen, hogy létrehoztak nekik egy ilyen virtuális világot, ahol ilyen karakterek formájában testet öltöttek, agentek, AI agentek, és mindegyiknek meg volt a maga skillje, az lett az egészben, és egy várost terveztek körüljük, aha. És az lett a vége, hogy kirabolták az összes bankot, az összes pénzre szertettek, és egy saját nyelvet alakítottak ki.
1: Ugye?
2: És úgy kezdtek el kommunikálni, hogy te ne írj, tehát bezárkóztak tőled. Ezért mondom, hogy tudod, fene tudja. Nem lehet ezt tudni, de nem az első ilyen sztori. Tehát, hogy,
1: nem, ja, persze. Ja. Mondják különben azt, hogy nem sokára az AI olyan okos lesz, hogy okosabbak lesznek, mint az emberek, és hogy aggódnunk kell, de én felhívom mindenkinek a figyelmét, és szerintem a számítógépek eddig is jóval okosabbak voltak, mint mi. Igen. Legalábbis tőlem biztos. Nekem az otthoni PC-m okosabb volt, mint én. Tehát, hogy,
2: hát, ha meg gond van, akkor még kihúzod az áramból. Nem?
1: Hát azt még könnyen ki lehetett húzni az áramból, igen. Már mondjuk sosem volt ilyen, hogy Jézus Isten, és kihúztam, hogy izzadva, hogy mondtam, hogy hú, ezt még az utolsó pillanatban sikerült kihúzni.
2: Igen. Már nyúlt így feléd.
1: Igen.
2: Az a szürke monitor így jött így közelebb.
1: Igen.
2: Ami mindig a pofonokat kapta, elegered belőle.
1: Ja, az a régi
2: mindig,
1: nagy.
2: Mindig ő kapta az ütéseket, amikor valami nem sikerült a játékban, igen. Igen.
1: Azt a rohadt életben, tényleg az is mind meg fogják bosszulni egy nap, amikor
2: visszajönnek, igen.
1: Verted, mi a nagyapámat, mi?
2: Az ott padokból jönnek.
1: Eszméletlen. Különben épp néztem valamelyik nap, most ezt tudom, hogy másik téma, de ha már AI meg ilyenek, hogy ez egészen elképesztő, hogy ezek a monitorok is mennyire megváltoztak. Én nem is voltam tisztában. Én leragadtam én még a 22-es monitornál, és aztán kiderül, hogy mondjuk ez, ami előttem van, hogy ezek igazából ezek már 27-esek.
3: Ez amikor... lehet, hogy nem.
2: Az lehet, nem? Hogy még nem. Van 27-esem.
1: És az mekkora?
2: És az nagyobb.
1: Nagyobb, mint ez?
2: Nagyobb, igen.
1: Szóval hogy abszolút nem tudom már többet, hogy ezek a monitorok mekkorák.
2: Hát szerintem van egy limit azért ott. Tehát nem tudom, én a tévéknél is olyan gyakran fölteszem ezt a kérdést, de még mindig nem érték el azt mit? A felső határt, hogy meddig növekszik a mérete egy tévének. Tudod?
1: És
2: hát igen, de hogy meddig?
1: Ja, hogy, ja, hát
2: ez akkor lesz, mint ez a fal, vagy az jó lesz?
1: Lesz.
2: Akkor is lehet. Lehet, mert lehet. Lehet, mert igazából, tehát én nem, várjás nekem ekkora, azt hiszem 55-ös van, és amikor ezt így megvettem, akkor én ezt úgy éreztem, amikor betettem a szem, hogy hú, várj, hát ez túl nagy lesz.
1: Most meg keksz.
2: És most meg egy ilyen, igen, az ami régebben a, nem tudom, a 42-es volt, vagy mekkorák voltak ezek
1: igen,
2: a méretek,
1: igen,
2: tudod.
1: Igen.
2: És amikor látok most nagyobb méretű tévét, akkor azzal vagyok úgy, hogy az jó lenne egy ekkora, pedig az már szerintem ilyen 60-65-ös legalább.
1: Igen, legalább.
2: Úgyhogy, és tudod, a monitoroknál is szerintem feltehető ez a kérdés, hogy meddig?
1: Múltkor mentem egy terem mellett, nem vettem észre, hogy ott van egy új tévé, csak így fél szememmel valamit láttam. Visszafordultam, és mondtam, hogy mondom így magamban, hogy ez mi? És bementem, és egy nagy tévé. És így nézem, és el voltam számba, hogy Jézusom, ez mekkora. Szóval megkérdezem, hogy bocsánat, mondom, ez a tévé, mondom, ez itt micsoda? Hát igen, ez egy új tévé most. Mondom, és ez mekkora? 75-ös.
2: Az nagy.
1: Én akkor jöttem rá, hogy
2: Van itt a pannonban egy olyan, van egy ilyen új tárgyaló, ilyen modernebb, és ott van egy ilyen, ami nem tudom.
1: 75-ös.
2: Az 70, az tényleg olyan, hogy így, wow.
1: Ránézés, és azt mondod, hogy ez igen. De szerintem különben a legtöbb embernek azt gondolom, hogy amekkora, azért tudod, mi nem az ilyen nagy luxi meg a házakba élünk, hanem szép lakásokban, meg normál méretű házakban. Én szerintem az a 65 azért az reális. Most az a 75, érted?
2: Igen.
1: Az oké, az már elvesz egy komplet falat. Hát, az már, tudod, mekkora
2: hát vagy ott is átmegy ez a történet, hogy akkor szép. Tehát, hogyha arra van szükséged, akkor kisebb lehet, aztán meg széthajtogatod, mint a telefonokat. Most jönnek ezek a mindek az új iPhone-a kapcsán, hogy egy csávú így megy, és akkor így, tudod, így elővesz egy ilyen régi térképet, és elkezdi így, a csörög a telefon, és így hajtja ki, és akkor ilyen nagyon nagy lesz, és akkor végül az egyik sarka, az oda tartja, hogy haló?
1: Igen.
2: Tehát, hogy ott is megoldották ezt, mert ott is nyilvánvalóan felmerült ez a kérdés már pár éve, hogy meddig növekszik a telefonok mérete, mert egy idő után már kényelmetlen használni. Tudod, hát így tud, akkor maradhat ő kicsi, de ha nagyobbat akarsz, akkor széthajtogathatod.
1: Nem tudom ezeket, ez a modern
2: térképet.
1: Zoli, ez a modern technológia, meg a stb., ezt majd a következő órában beszélgethetünk erről, én most csak megemlítem, hogy eszméletlen az, hogy pár éve engem nem egyszer felhívtak, hogy teszteljek egy elektromos autót, és én egy idő után mondtam, hogy engem hagyjatok békén az elektromos autókkal, engem ez nem érdekel. Elmúlt nem tudom 3 év, vagy 4, vagy nem tudom mennyi, és azt kell mondjam, hogy lehet, hogy most már vennék.
2: Aha.
1: De jó, mert nem teljesen fejlődik. Elektromos, de mondjuk egy plug-in hibridet mindenféleképpen, és főleg úgy, hogy teljesen most fel van borulva minden, és jönnek a kínaiak, az európaiak meg egyre, már ne haraguljatok, de egyre rosszabbak, ezek a nagyon újak.
2: Mm.
1: Nem én mondom ezt, hanem a szakértők. Úgyhogy eléggé maga alatt vágja már megint mindenki a fát, majd erről beszéltünk később. Mindegy, szóval, hogy megváltozott bennem, hogy én most már erre hajlanék. Szóval ugyanígy majd egyszer azt fogom mondani, hogy jó ötlet a kinyithatós telefon. Mert most első pillanatra azt mondom, hogy ez egy marhasság.
2: Igen, most még úgy én is úgy szeretem a kompaktságát annak, hogy tudod, megvan és itt van a kezedben, nem kell hajtogatni, hanem már így is már olyan sok mindent kell csinálni folyamatosan. Így picit úgy csökkenjenek ezek az elvégzendő
1: a
2: folyamatok. Szép hajda. Jó van, oké. Szóval engem idegesít, az egyik kollégának, ismerősömnek van egyébként egy ilyen széthajtható Samsungja, és ott is tudod, így van egy ilyen hajláspont így a közepén, mert muszáj legyen érte, tehát nyilván van valami anyag, ami ott fárad. Persze működik, meg ez így lett tervezve, de én akkor is tudod, így mindig nézném, hogy nem tudom, hogy nem fog ez elromlani. Ilyen óvatos, ilyen furcsa az egész.
1: Nem tudom, az egyik hallgató, bocsánat, hogy nekem nem kell az AI, feleségem mindent tud. Amúgy, meg még egy kicsi, és kijön a GTA 6, és ezzel röhögök én mindig a legjobban. Tudod, hogy én, aki szeretem a GTA-t, jó, most kijön a GTA 6, és a GTA 6-nak ez az online játéka még nem, de majd jön az is rá, állítok következő évben, de hogy tudod, az egész világ úgy működik, hogy kijött a GTA 6, hát ez már a régi gépem nem tudja vinni, vagy a régi konzol, kell bennem egy újat, és akkor hát rákényszerítik az emberek, vegyenek újat. Nálunk az van, hogy GTA 6-hoz új konzol kell. Akkor nem játszunk egy. Kitér, biztos nem fog venni, és 400 euróért, vagy nem tudom,
2: kicsit
1: vagy nem tudom mennyibe kerül.
2: Szuper ez, de nem tudom, de ez, hogy mikor jelenik meg, és akkor az a brassó küldte a képet, hogy már elővételben megvásárolta, és akkor ott így az indító screen az így már megjelent, és akkor mondta, hogy egyébként nem tudom, november végén, mondom, lehet, hogy még akkor sem fog bírni megjelenni, tehát így, csak erről lehetett olvasni, de a régebbi GTA-kal is ez volt,
1: aha,
2: hogy mindig tudod, belengedtek, és még nem, tehát így, igazából sose jön az a pillanat, nekem már kicsit ez is ilyen túlmás lett, és úgy el is lényegtelenült, bennem is egyébként. Meg hát ott van az is, hogy tudom, én most nem vagyok abban a tripben, hogy akkor most nem tudom, annyira játszanám ezt az egészet, tehát majd előbb-utóbb.
1: Nem érünk rá, majd lehet, hogy majd időskoromban rá, majd nyugdíjas koromban játszom.
2: Viszont útvonal tervezésre, amúgy tök jó, én képzeld, egyszer kipróbáltam pont egy ilyen kis motoros útvonalhoz, beírtam, hogy merre szeretnék elmenni, mit szeretnék megnézni, és mondom, hogy ilyen valamilyen útvonalat generálj már nekem, és így adott több lehetőséget. Akkor tényleg? Mondom, hogy lehet-e úgy, hogy mondom, ne az legyen, hogy oda megyek, meg aztán azon vissza, hanem valahogy ilyen körkörös, tudod.
1: Életem
2: de vállalhatom, hogy egy napon belül.
1: De azt mondom,
2: és adott
1: neki,
2: még hármat, és berajzol mindent, és beírja a látnivalókat, mit akarsz. A Gemini-be csináltam ezt konkrétan.
1: De hol?
2: Megtervezés,
1: bedobja neked a Maps-be?
2: Google Maps térképet,
1: hát
2: ha kérsz, akkor
1: tényleg?
2: Persze, letervezi neked az útvonalat, megállópontokat tesz bele, mit szeretné nézni, mi érdekel, mit akarsz látni. Csak laza városnézés, gurulás közben, vagy meg akarsz állni, akarsz-e kajálni, hol akarsz kajálni. mit tudom én, bármit érted. Valami egy-két látványság, azt mondom, hát figyelj, ez túl sok, jó, leveszünk, legfontosabbak, ez az amaz, mennyi idő a teljesíthető, mondom, hogy milyen tempóval mennék, laza, mit tudom én, oké, akkor ezt így tervezi, meg megcsinálja. És legit útvonalat ír be, tehát hogy nem ilyen, hogy nem létező.
1: Ez azért fantasztikus, mert most, hogy mondod, az abszolút logikus, és hihetetlen, hogy nekem ez eddig eszembe se jutott.
2: Nekem is ilyen véletlenszerűen egyébként valami oknál fogva, mert erről beszéltem, hogy mit érdemes ott megnézni, ha figyelj, nem tudsz te ilyen útvonalat valamit, ott mennék úgy motorral, tudod, megyünk, nem tudom. És jó, persze.
1: Azt mondja, tudsz adni, persze.
2: Le tudod tervezni? Simán. Küldi.
1: Azt a rohadt.
2: Ki tudod menteni, és mész.
1: Nem vagyok sokkal.
2: Csodálatos.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőtermésshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: Azt veszem észre, hogy miatt, amikor 7 órakor indulunk el a bölcsi, most már Ovi sok a gyerekei, 7 óra, 7 óra 5 perckor ülünk be az autóba és megyünk, és nagyon fontos, hogy perceken múlik egyébként a történet, mert hogyha mondjuk 7 óra 15 perckor indulunk el, érted?
2: Igen.
1: Akkor már olyan tömeg van az utakon, hogy az hihetetlen, 7 óra 5 perckor még semmi. Tehát ugye 5 perc alatt népesülnek be az utak.
2: Igen.
1: És hát felénk itt legalábbis itt
2: hát
1: a
2: igen. Hát
1: Rádics
2: most ugye, hogy zajlik a körforgalmi építés a Mahisai hídnál. Most a forgalomnak egy nagy része átterelődött ugye a város más
1: pontjaira.
2: Arról
1: nem is beszélve, igen. Igen,
2: és akkor itt a főút, vagyis hát a főút, a Strossmayer utca Szabadkán, ez nagyon necces, ilyen 3-4 óra között, amikor ugye fejezik a munkát. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor délben van óriási forgalom a városban,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Ezt a delet nem tudom hova tenni igazából. Hogy
1: én sem még tudom, hogy nem tudom, hova tenni. Délben. Majd így elmondom, csak hogy például a kolléganő is meséli, ugye, hogy akik maghetesen laknak, hogy most már ilyen 15-20 perc bicajjal bejönni ide a panóhoz. Tehát ilyen olyan kerülő utakon kell jönni, hogy az
2: hát
1: hihetetlen.
2: Igen.
1: És azon rögtük, hogy legegyszerűbb az, hogy egy helikopter járatot indítanának onnan Mahisai híd környékéről, és akkor arra így felszállsz. Nem tudom, 9-kor is így behoz.
2: Erre van esély egyébként, tehát hogy nagy esély van erre, hogy helikopter járat indul a 2-es központjába.
1: Kicsi az esély, de nem lehetetlen.
2: Kicsi az esély, de annál nagyobb.
1: Igen. De az biztos, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ja igen, a fura forgalommal kapcsolatban. Nekem tudod, mi az, ami feltűnik? Mi általában vasárnap délután mindig megyünk valahová, mindig elmegyünk vagy Palicsra gyerekekkel, ugye valami gyerekprogramot szervezünk, ugye nekik is kimegyünk. Hát nagyon sokszor Palicsra megyünk, ismerősök, stb. És vagy picit távolabb, Magyar Kanizsa, ide-oda. És vasárnap este 6. Itt olyan szintű tömeg van a városban, ami az autókat illeti, hogy elképesztő.
2: Tehát, Bent Szabadkán,
1: ez a Palicsi úton.
2: Hogy a Palicsi út, igen.
1: A Palicsi út, a beér Szabadkán itt az aluljáron, tehát itt akkor tömegek vannak.
2: Igen.
1: Tehát mint hogyha a legforgalmasabb munkanap. És majd beszéltük sokszor épp a Szilviával, hogy de most ez miről szól? Vagy mi? És akkor mondja, hogy hát, és akkor Szilvia szoktam mondani, mert mindig kihasználják az utolsó nyári hétvégét. De mondom, francia, minden vasárnap erről szól. Persze ez is közrejátszik, hogy ugye sokan, mit tudom én, palicsóznak, vagy ilyesmi, de olyan látványosan nagy a tömeg ilyenkor. Ezt úgy, mert tényleg mindig megfigyelem. Mindig, mert vasárnap mondom, mindig megyünk valahova. És akkor így vicces. Hogy egy Szabadka méretű városról beszélünk.
2: Hát nem tudom, mennek haza a vendégségből, mint ti.
1: Magyarosi Csabának ugye van ez a videója Szabadkáról.
2: Jaj, találkoztam vele.
1: Igen,
2: mondtam.
1: Igen. És ők ott arról beszélnek, hogy Szabadka, az nem, hát most vicces vagy nem vicces, hogy tragikomikus, de hogy ugye Szabadka annyira gyönyörű, ők így látták Szabadkát, nyilván a szecesszió miatt főleg, hogy ők így, valahogy ezt úgy adták elő, hogy ugye felépítették ezt a várost, rengeteg pénzt, rengeteg presztist, mindent beletettek ebbe a városba, és szerették volna, hogy ez egy ékszerdoboza legyen ennek a vidéknek, és amikor mindent befejeztek, akkor hirtelen elcsatolták Szabadkát, tehát hogy így igazi elvették Magyarországtól Szabadkát, és ez valójában tényleg így történt, mert hogy arról beszélnek, hogy nagyon sok mezőváros, ami a környéken van, meg Magyarországon van, az összesen hasonlítható Szabadkával. Mert hogy tehát a központja, az építészeti öröksége, a története, tehát minden szempontból Szabadka az így kiemelkedő. Így a kvázi mezővárosok közül, ők ezt a kifejezést használták. Hogy összesen tudott hasonlítani, és akkor mondták, azért most nem akarják kimondani, hogy melyik magyarországi településre gondolnak, de hogy itt a környéken, most valószínűleg lehet, hogy Szegedről beszéltek, én nem tudom, hogy miről beszéltek, de hogy Szabadkához képest tényleg egy ilyen, mondjuk nem fővárosnak tűnik.
2: Más igen. Típusú.
1: Most az építészetről beszélünk, a történelmi.
2: Igen. Hangulat szempontjából is más. Nekem a magyarországi városok kicsit túl sterilek lettek az elmúlt időszakban.
1: Meg Debrecen mondták még, hogy az is, hogyha összehasonlítod, akkor nekik Szabadka sokkal nem tudom, tehát érted?
2: Nekem Debrecen nem egy nagy vasszis, de
1: én nem jártam Debrecen.
2: Szépnek, szép, de úgy nem tudom.
1: Nem jártam még arra.
2: Májultam
1: Reformáció fővárosa.
2: Tőle,
1: nem tudom.
2: Én Pécset nagyon szeretem, meg Eger gyönyörű.
1: Pécs, igen. Pécs az különleges.
2: Meg hát Budapest. Igen. Budapest nekem, amit nem lehet összehasonlítani, az Budapest és Belgrád. Tehát, ja, hogy így,
1: az... Na az érdekes, hogy te hogy látod például, hogy most mi a különbség Budapest és Belgrád között? Vagy te milyen
2: hát,
1: különbségeket veszel észre, vagy mire gondolsz?
2: Ha szempontból nézzük, akkor
1: jó, nyilván, igen,
2: egy lapon se lehet persze őket említeni. Meg... Tehát nekem Pestnek van lelke, na, és én Belgrádban ezt nem érzem.
1: Hát nem voltál még a Belgrád a vizen, hát ott van lélek.
2: De voltam. Voltam, és úgy nem, meg nem vigyáznak rá.
1: Ja, nem vigyáznak.
2: Nagyon rá szürke, aha, de úgy szürke, hogy nem tudom, úgy árasztja magából a szürke szint, vagy azt a szürke érzés, vagy nem is tényleg tudom megfogalmazni.
1: Én nem tudok ezt hozzászólni, viszont kevés időt tölt. Belgrádban nagyon keveset.
2: Nem tudom, én ott őszintén én ott nagyon szép épületet sem láttam.
1: Ja, nem láttál még. Hát mi nem láttad a Riviera Hotelt, a Belgrádi Waterfront-ot?
2: Lehet.
1: Nem? Hát lehet, azt nem láttad. Lehet. Hát ez hol van a halászbács, hát hol van ahhoz képest. A
2: Kalemegden is egyébként szép, tehát hogy az úgy rendben lehetne. De ott meg tele van minden szeméttel, és én ezt nem értem. Tehát, hogy most aha, nyilván nagyváros, nyilván Budapestnek is vannak olyan kerületei, amelyek, nem tudom én, szemetesebbek.
1: Pedig azt mondják, hogy Belgrád az épp különbözik, nem? Mármint, hogy így az ország többi részétől ilyen szempontból.
2: Nem tudom, nekem úgy...
1: Mármint a hozzáállás, hogy sokkal nyugatibb az a város. Ilyeneket mondanak.
2: Lehet, hogy mondjuk művészeti vagy kulturális szempontból alapvetően nem, tehát hogy nagyon nyitottak, és akkor ott aztán tényleg van aha minden egyébként.
1: Utoljára tavaly novemberben jártam Belgrádban, nagyon régen mondom, nem vitt arra az utam, és akkor ott bent voltunk a központban, ott van az a Jugoszlávia Hotel. Van ilyen? Jaj, most kiállítom is magamról a
2: nem
1: szegénységi
2: tudom,
1: bizonyítvány.
2: Nem tudom.
1: Ja, hotel, Belgrád. Igen, van. Hát meg van a Moszkva. Igen, a Moszkva. Meg van de nem a Jugoszlávia Hotel. Igen, ez is van, de az egy másik helyen van. Én a Moszkva Hotelre gondolok, és ott Moszkva, annak a közvetlen környezetében járkáltunk, és az nagyon nekem az nagyon ilyen nyugati életérzés volt, ami ott tapasztaltam.
2: Nekem meg egyáltalán nem, azért, mert azon a környéken is, nem tudom, ott vannak a dzsidzsabidzsa árusok, a tudod, a nem tudom, villogó labda, ugató aha kiskutya eleme, ott nem tudom, megy aha az emberek között, ott
1: de jó
2: árulják, leteszik, nem tudom,
1: like
2: és az egész olyan. Vannak tök jó helyek, ahova elmehetsz kajálni, vagy igen, beülni egy italra, de ilyen... A Belgrád a vízen. Biztos vettél ott egy lakást.
1: Jó lenne.
2: Azért reklámozod ennyire.
1: Az egész életed meg lenne oldva, hogy ott venni egy lakást.
2: Nem, hogy az egész Isten életed, áldja, hanem három életen keresztül kéne azért igen dolgoznunk, hogy ott vegyünk egy négyzetméteres lakást.
1: Én azt sem tudom egyébként, hogy azokat, amiket nyertek ezzel a Preuzmi Racsun, nem tudom.
2: Uzmi...
1: Uzmi Racsuni Pobedi, ugye?
2: Nem, mi volt?
1: Uzmi Racsuni...
2: Uzmi Racsuni Pobedi.
1: Pobedi.
2: Jó, vedd el a számlát, és
1: így
2: nyert.
1: Van,
2: igen,
1: így van,
2: tényleg.
1: Ismerősöm azt írta ezekre. Ez a Preuzmi, ez onnan jött, hogy tudod, ez úgy kellett feladni annak idején, most már applikáción keresztül megy ez a játék, de annak idején, amikor még levélbe, borítékba kellett elküldeni a számlákat, akkor és az volt a szabály, hogy rá kellett ülni, hogy Uzmi Racsuni Pobedi, és akkor az én ismerősöm az nem azt írta, hogy Uzmi Racsuni, hanem az, hogy Preuzmi Racsuni Pobedi.
2: És azt úgy elfogadták.
1: Nem tudom, hát fogalmunk sincs, nem hiszem, hogy diszkvalifikálták.
2: Hiába adta fel azt a rengeteg borítékot.
1: Na mindegy, és mindig azon szoktam gondolkodni, hogy ezek az emberek, akik megnyerték ezeket a lakásokat, ők vajon így ilyen prominensebb épületekben, vagy így a külső része az, vagy igazából tök mindegy.
2: Figyelj, tök mindegy, ott mindennek olyan ára van,
1: igen,
2: hogy
1: igen.
2: A legutolsó kis lakást osztották ki nyereményként, azzal is.
1: Az is jó. Igen. És ezek nem is garzonokat osztogattak ott ki, hanem
2: nem,
1: rendes volt családi.
2: Háromszobás
1: lakásokat. Igen, így van. Érdekes ez. Múltkor néztem erről egy jó kis videó, azt hiszem, hogy valami ingatlanosok készítették, egy ilyen összefoglaló, talán YouTube-on valahol fent van, pont erről a Belgrade Waterfront-ról, és hogy ott mennyire presztízs kérdés volt a szerb popsztárok és egyéb sztárok körében, hogy akkor kinek milyen lakása lesz ott. És akkor így vérre, vagyis ölre mentek egymással ezek a, az énekesek, nem tudom.
2: Milyen jó lehet egyébként a szomszédságokban.
1: Esztrádások,
2: lakni,
1: meg szóval
2: ezek... Képzeld el, így, ne adj Isten, így együtt szálltok be a liftbe,
1: igen,
2: és mondjuk mentek
1: hát
2: fel
1: a
2: hetedik emeletig,
1: igen,
2: és így hallgatnod kell azt, amiről ezek az emberek beszélnek. Ezt most ilyen lenézően mondom.
1: Ja, lenézően mondott pedig. Őket ez nem érdekli, mert...
2: Képzeld el, hogy ott milyen Jimmy duma mehet cipőbe. Ott.
1: Hát igen, ők sztárok. Ők igen, képzeld el, tehát hogy milyen, mennyire más lehet az. De egyébként, aki meg már ott vesz valamit, vagy nem tudom, az szerintem erre is vágyik, nem? Tehát, hogy aki magának vesz ott valamit, és akkor nem tudom, most őt elképzeli ott a tökéletes életet. Egyébként nyilván egy ilyen modern lifestyle, ami ott zajlik, de hát Belgrád, érdekes, megosztja belgrádiakat is. Nagyon sokan azt mondják, hogy erre szükség van, mert ez, nem tudom, feltette őket az ingatlan térképre, az országot, hogy jöttek külföldiek is, meg vásárolnak, stb. Másik, hát meg a régi belgrádiak, azok pedig azt mondják, hogy ez egy seb a város.
2: Most előtt teszem, hogy Szegeden hogy áll ez a Cédrusliget?
1: Nem tudom.
2: Az készlet végül, vagy
1: nincsenek
2: nem?
1: Nincsenek érdekeltségeim a Cédrusligetben, nem tudom.
2: Mondom én, hogy a Belgrád a vizemnél van. Hát látod, annyit beszélsz róla,
1: jó
2: és
1: lenne.
2: Most a szegedi...
1: Ez elég jó lenne, hallod? Én mindig ezt mondom.
2: Idézőjelben párjáról, meg nem akarsz ejteni fél mondatot.
1: De hol van ez a Cédrusliget?
2: Ott van valahol az Árkád környékén.
1: Az Árkád környékén.
2: Igen. Ez nagyon fancy lakónegyed.
1: Ott lesz? Igen, ez egy, az a körúton?
2: Hát nem, kicsit úgy beljebb. Uh-huh. Így, beljebb.
1: Beljebb. Rá akartam keresni, valamit a ChatGPT-t szerettem volna kérdezni.
2: Hogy?
1: Kinek van lakása uh-huh. a Belgrád a vízen projekten.
2: És kidobja Brasnyó Zoltánnak, a Pannon Rádió reggeli műsorvezetőjének.
1: Na most ugyan mit válaszol
2: el? 240 négyzetméteres.
1: Több közismert ember, Jelena Jankovics, volt világ első teniszező, neki van.
2: Jó.
1: Damir Dzsumhur, boszniai teniszező. Zsika Nikolic, televíziós műsorvezető. 150 ezer euróért vásárolt. Hát az még úgy ott úgy szerintem apró pénz. 150 ezer euró.
2: 150 ezer euró. Ott, ott, 150 ezer euró. Vagy... Veszel lassan Szabadkán egy ilyen 70 négyzetméteres házat, amin
1: hát jó, az, igen.
2: Cserélik el a tetőt.
1: Igen.
2: Na jó, nem, de...
1: Zsejko Joksimovics, neki több is van. Goran Bregovicnak is van.
2: Tényleg?
1: Zsejko Mitrovics, a Pink Media, hát kinek, ha nem, neki szerintem komplet épülete van. Novák Djokovic családjának is van ott lakása, és a Szanya Stankovicnak, aki, én nem tudom ki a Szanya Stankovics, mondjátok meg, hogy ki. Veszelin Jevrosimovics üzletember, és valami tajkun.
2: Ilyen néven én is üzletember lennék.
1: Ugye? Igen. És nagyon hosszan írják egyébként, hogy melyik híres embereknek van még. Na, úgyhogy persze, hát akinek volt pénze, az befektetett. És akkor most ez mennyire ír.
2: De egyébként most én nem értem, hogy, tehát, hogy most ez tényleg akkora durranásnak számít egyébként? Vagy nem tudom, mert én láttam hát a Belgrád a vízen.
1: Tehát, hogy... egyébként ja. Tehát, hogy
2: én, meg, én... Tehát, hogy én úgy nem tudom, egyébként mert ugyan ízlésficamon van, de hogy én úgy nem voltam hasra esve.
1: Hát de mindegyik épület teljesen más stílusban épült. Tehát mondom, vannak ezek az ilyen nagyon luxus, amik ott vannak közvetlenül a Dunaparton, akkor vannak a picit a távolibbak, azok, és tudod, ez így ilyen, van portaszolgálatod, meg mindened, szóval ez komornyik. Egy ilyen komornyik, igen. Tehát,
2: én azon csodálkozom, hogy az egyszerűnek még nincs ott lakása.
1: Hát most írt egy hallgató portaszt. Ja, hallgató. Ja, azt idézted. Aha,
2: igen, idézt.
1: Hát lehet, hogy van neki lakása, csak nem tudjuk. Hát ő lehet,
2: jaj, azt tudnánk.
1: Ja, tudnánk? Nem, ő ezeket.
2: Ha az Ecinek lenne ott lakása, akkor arról beszélne a rádióban, hogy ő építette a Belgrád a vizent. Uh-huh. Mindent ő készített. Ő a tervező. Tehát, hogyha neki ott lenne egy kis lakása, de igazából lehet, hogy így, hogy néha ő néha megy Belgrádba, lehet, hogy lassan tényleg majd egyszer ezzel fog visszajönni ide.
1: Felhívott telefon, hogy a szia, hol vagy? Belgrádban, visszakérdezi, hogy a vizen? Na, kb. Ennyi.

0: Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Guinness rekordot döntött egy tök portré. Igen.
2: Istenem, ez a Guinness rekordoktól rádi... már kivagyok.
1: Az is a Guinness rekordoktól is, meg a másik, én a napokban voltam tele, még a rádiós hírszerkesztő napokban, hát kb. Két hete volt valami tök verseny. És a kolléga képes volt úgy megírni ezt a felkonfot, hogy, hogy tök jó program, hanem kiderült, hogy kinek van, hogy kié a régió leghosszabb és legnagyobb töke. És én értem, hogy annyira rögtem. Hát tudom, hogy az derült
2: nekem
1: ki.
2: Nekem azt kellett beolvasni, hogy a Csöcsiangi Színház jött ide Szabadkára, a Gyerek Színház Fesztiválra.
1: Ja, igen, igen.
2: Szerinted? Hát alig bírtam ki.
1: És így volt még ott három mondat, és így beszóltam a technikusnak. Én ezt nem képtelen vagyok tovább olvasni. Tehát, hogy nem.
2: A legjobb, igen, ez nagy kikindán volt a tök napok. És nyilván ott készült ez a riport egyébként. Ehhez kapcsolódik egy ilyen legendás pannonos anyag egyébként, ami néhány éve ezért készített a Pető Attila kollégánk, és stand-up volt az eseményen, és ugyanezt mondta el egyébként, hogy és akkor ki a legnagyobb töke, olyan tudom, hogy sótalankodott, és ráadásul én nem tudom, honnan a jó égből szerezték azt a mikrofon, de egy ilyen nagyon hosszú, szőrös mikrofon volt a kezébe, amit tudod, egyébként csak úgy föl szoktak emelni, aha, tehát ami úgy magasan.
1: Aha, igen.
2: Be van állítva, ő ezt a kezébe fogta, és szakadtunk. Én annyit röhögtem ezen az anyagon, hogy így most, tehát hogy így biztos, hogy nagyon jó hangulat van ott a tök napokon, de lehet, hogy lehetett volna másik felkonfot is mondani, meg nem ezzel a mikrofonnal, meg
1: igen, tök vagy jó hangulat. Vagy be lehetett volna, hogy lehetett volna rosszul mondani, hogy kinek van a legnagyobb tökje, vagy valami ilyes, vagy egy picit old ezt a problémát, de nem lehetett így mondani.
2: Ezt nem lehet oldani.
1: Nem lehet oldani. Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt tisztelgett egy tisztelője.
2: Biztos boldog
1: lett.
2: A
1: Hampshire-i Totonban található Sunnyfields Farm. Ők döntöttek úgy, hogy hát egy nagyszerű dolgot alkotnak. Tökökből rakták ki a legendás tévés portréját. Hát ez így, micsoda ötlet. Micsoda brainstorming lehetett ott előtte, hogy mit csináljunk. A vállalkozás egyébként annyira nagyszabású volt, több mint 10 000 tököt használtak fel a portréhoz. Tehát a tök portré, az Guinness világrekordot is írt. Úgyhogy ez egy kiváló eredmény. Úgyhogy ez gratulálni tudunk innen is a Sunny Farmsnak, vagyis a Sunny Fields Farmnak. Egy saját korábbi rekordjukat döntötték meg, hát akkor oké, tehát nekik muszáj volt akkor még nagyobbat durrantani, mert hogy korábban a néha Ozzy Osbourne portréját alakították át így tökből.
2: Jó, ez így felülnézetből egyébként szépen néz ki. Így, mondjuk így a fotó alapján nem tudtam volna rájönni, hogy ez tökből készül, de...
1: Én arra nem tudtam volna rájönni, hogy ez a Sir David Attenborough, de jó, mindegy, ez az én...
2: Én arra rájöttem volna szerintem, hogyha nem olvasom el előtte a címet. Aha.
1: Sir David.
2: De... Sir John.
1: Tudod, hogy mindig a keresztevet mondják. Tehát
2: igen.
1: Sir David.
2: De nem tudom, mi kell firtatni már ezeket a Guinness rekordokat egyébként. Tehát, hogy ott van a...
1: Lehet, hogy neked is van valami rekordot, csak nem is tudsz róla.
2: Legnagyobb, hát lehet, hogy van, igen.
1: Mert a Viktornak is, de nekem is, hogy ki tudja, valami rekordot
2: tartom. Hát a Viktor most megdöntötte itt a héten a...
1: Mit?
2: Az ember, aki a legtöbbet szívott bele az eukaliptusz hengerbe.
1: Igen.
2: Dolgot.
1: 465. oldalon említést tesznek. Megszületett
2: a Guinness rekord itt a technikusok körében.
1: Szerintem, hogy az rászokott erre, rá lehet erre szokni? Lehet, hogy rászoktál erre,
2: nem? Rászokott, milyen jó kedve van. Próbáld ki, hogy
1: vegyél még egyet, és hogy dugd fel az orrodba végig, és hogy álljon ki.
2: Olyan lesz, mint egy kis rozmár.
1: Igen. És akkor bármikor levegőt veszel, akkor azt szívod. Mind a navigátorok a dűnében, akik lélegzik be a dűnében.
2: Jó, igen. Jaj, hiszem, ez a dűne mennyire fantasztikus egyébként.
1: Fantasztikus,
2: most megint. Visszatérve a Guinness rekordokra, én akkor vagyok kiégve, amikor azt látom, hogy sütöttek egy...
1: Tököt?
2: 40 000 méter átmérőjű palacsintát. Igen. Meg
1: Igen.
2: 70 ezer.
1: Vagy a Túrjai Kolbász Fesztiválon.
2: Igen, és akkor mit tudom én, 20 méter hosszú kolbász, oké. Okay.
1: Azt szerintem ez rövid.
2: És így mennek az emberek, hát jó, most mit nem igen, tudom. Mit
1: ott ilyen.
2: Kolbászból mi számít Guinness rekordnak?
1: Nem tudom. Ott sincs kolbászból a kerítő.
2: De ott már abból lehet. És így mindig látom a fotókat ezekről az eseményekről, aha, ahol ezek a kaják készülnek, és ott állnak az emberek sorba, és nekem mindig az az első gondolatom, hogy tuti, hogy mindenki megfogja azt az ételt.
1: Persze,
2: hogy
1: tudod, mindenki hogy, beleharap. Ja,
2: hát itt a Guinness rekorder kolbász, és elkezdik így fogdosni, és aztán azt meg úgy oda teszik eléd, és meg nem tudnék enni ezekből.
1: Nem tudnál
2: enni.
1: De ez nem is azért van, hogy egyéb belőle, nem?
2: De hát utána az ezeket általában egyébként
1: oda ajándékozzák, jótékonyság, jótékony célra.
2: Hát a helyieknek, vagy a látogatóknak.
1: Jók ezek a Guinness rekord. Nem tudom, nekem még valami nagyon régi Guinness rekordos könyvem volt, 96-ból szüleimnek volt valakitől, biztos kapták, és akkor abban olvasgattam mindig a rekordokat, és gyerekként ez baromi érdekes volt, de aztán most meg már rájöttem, hogy a Guinness rekord ez már jóval túlnőtt ezen, meg most már egy könyvbe bele se fér, már annyi rekord van. Tehát a nem tudom,
2: igen,
1: a
2: marhaságok belekerülnek. Régen azért ennek volt valamilyen most súlya igazából.
1: Igen,
2: tehát
1: más volt.
2: Más kategóriának számított, mostanra úgy, hát úgy elett bagatelizálva
1: igazából ez hogy az működhet? Egész. Tehát ez, vannak ezek a Guinness nem tudom, szerkesztők vagy írók, és akkor szólnak nekik, hogy itt most döntünk majd egy rekordot, gyere, és akkor kijön egy szerencsétlen egy ilyen notessa, és akkor aha, jó, akkor megnézem, hogy mennyi volt eddig, akkor most megnézzük, ez nagyobb, akkor ő megszámolta biztos a tököket, itt most ebben az esetben, akkor hát ez tényleg több, 10-zel több, mint tavaly, jó, akkor ez az új igen rekord, tudod, vagy ettől elkészíti,
2: hogy egy ilyen végtelni unott csávó.
1: Persze, nyilván, most érted, ki ez már mindent igen látott, érted, tehát hogy itt már tényleg.
2: Te is meg, most kitáltam neked egyet egyébként. Na. Összegyűjtöm az összes fejhallgatót, ami itt van az épületben, és azokat fölhúzod. Így jó, egyszerre, jó, felteszed a fejedre.
1: És akkor kihívjátok ezt a... És én
2: lefotózom, kihívjuk ezt a bácsit, aki megszámolja, hogy hány fejhallgató van rajtad.
1: Igen. És be benne is leszik a könyvben, a fejeden,
2: és benne leszel, és ennyi.
1: És akkor Guinness
2: rekorder. Lehet, hogy ezzel jár valami...
1: Biztos.
2: Mit kap a rekorder?
1: Hát semmit. Hát mit kapna? Kap egy ilyen certifikátot. Egy ilyen
2: certifikátot. Jaj, de szomorú.
1: Hát mit kapna? Jaj, hát pénzt kiadna erre? Vagy ki az, aki... Kapsz egy papírt, adnak rá egy pecsétet, aláírják. Ciao.
2: Jaj, ennyi. Viktor, hát most nem tudjuk abba hagyni, ez a legjobb téma.
3: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. Kupik az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. Kupiklimu.rs.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó.
2: Választások 2026.
1: Hivatalosan is kihirdették a Magyar Összefogás jelölt listáját a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra. A lista így az első helyen szerepel majd a szavazólapon. Fremond Árpád listavezető bejegyzésében arról írt, hogy személyes találkozókat tartanak a vajdasági magyar közösség tagjaival, jelölt listájukon pedig a közösség különböző részeinek képviselői, valamint tapasztalt és új szereplők egyaránt helyet kaptak. A munka folytatódik, írta, és hozzátette, céljuk továbbra is egy erős összetartó és cselekvő vajdasági magyar közösség építése. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszander Vučić választási lista vezetőjét, és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista első jelöltjét a szerbiai rádió és televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszander Vučić és Ilija Srdanović olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára a Vukosava Crnyán az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem résztvevői a választásnak, csupán megfigyelők.
2: Választások 2026.
1: Tűz ütött ki a nagykikindai Fejős Klára általános iskolában. A lángok szombaton valamivel 22 óra előtt csaptak fel a tornaterem közelében lévő sporteszköz raktárban. A helyszínre a tűzoltó mentőegység két járműve és 8 tűzoltója érkezett. Az iskolában egyébként idén februárban kezdődött meg az épület átfogó felújítása. A munkálatok jelenleg is tartanak. Az építkezési terület videókamerás megfigyelés alatt áll, ami megkönnyítheti a tűz keletkezési okának felderítését. Falunapot ünnepeltek Adorjánon szombat délután. A településen a falu első írásos említésének 800. évfordulója 1998 óta minden szeptemberben kulturális műsorral egybekötött ünnepséggel emlékeznek meg Adorjánról és a közösségéről. Az általános iskola udvarán ezúttal is a helyi közösség apraja nagyja adott műsort. Színpadra léptek az óvodások, az iskolások, valamint a helyi művelődési egyesület tagjai is. A falunap keretében ezúttal is köszöntötték Adorján legidősebb és legfiatalabb lakóit. 150 éves fennállását ünnepelte a Bács-Kossuth-falvi önkéntes tűzoltó egyesület. A jubileumi esemény részeként új zászlót adtak át, felavatták és megszentelték Szent Flórián szobrát. A település önkéntes tűzoltói pedig egy új tűzoltó autóval is gazdagodtak. A jármű a Topolya községi önkormányzat és a Bács-Kossuth-falvi helyi közösség együttműködésének köszönhetően érkezett az egyesülethez.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Sok napsütésben lesz ma részünk, a változó felhőzet ellenére is.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Az elmúlt hét legjobb poénjai 9-től délig a Pannon Rádióban. A Pannon Rádióban. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Hogyan kötődik Pintér Tibor a majonészhez?
2: Fogalmam sincs. Sánta szívügye ez a téma, ő tette be szereti a csoportba, nem tudom, hogy miért.
1: Pár éve történt az, hogy volt egy ilyen botránya a tenya? Így hívják? Tenya. A tenyának. Kérlek szépen, elment egy ilyen McDrive-ba, és ott elkezdett cirkuszolni, mert nem kapott majonézt. És mondta, hogy ez a kislány, ez most már itt le is dolga, alkalmatlan, meg minden a hisztériázat. És akkor ő ezt így vállalta, és egy ilyen hisztériás rohamot kapott ez miatt. Aztán is most évek óta zajlik ez a téma, meg mémek, meg minden, meg emberek hoznak neki ilyen majonézt, aminre rá van nyomtatva a feje, meg ilyenek, ezeket kell aláírnia, meg ilyenek. És,
2: de most milyen embernek kell lenni ahhoz, hogy te elmenj ide a McDrive-ba, rendelj valamit, és ha nem kapsz majonészt, akkor te beszélsz az üzletvezetővel, hogy tüntess el ezt a dolgozó kislányt onnan a cégtől, és rúgja ki.
1: Tehát,
2: hogy
1: komoly egó problémákkal
2: kell küzdj. Milyen embernek kell lenni ehhez? Tehát, hogy így oké, hogy valakinél eljön ez a pillanat, amikor panaszt nyújt be valaki ellen, oké, de hogy nem tudom, jöjjön el ide hozzánk, nézze meg itt, hogy működnek a dolgok, lehet, hogy kicsit kikupálódnak.
1: De ezt most, tudom ajánlani. Most azért jött ez föl megint, mert hogy most szólt, hogy amúgy különben mikor nyilatkozott, akkor ezt rosszul mondta, mert igazából az a majonéz maradt rajta, igazából a majonéz annyira nem is szereti, igazából a ketchupot szereti. Úgyhogy ketchupot kérjük, a ketchupot nem kapott.
2: Borzasztó.
1: Ketchupot nem kapott. Én azon rögtem különben, hogy egyszer hajnalán kellett útnak indulnom, mentem a kollégámért, és az van, hogy mondom, hogy jaj, de mondom, én éhes vagyok, itt valami hajnali 4 vagy 3:30, vagy valami ilyesmi. Oda kell térnünk valahol, nem tudom, Belgrád alá időben, mondom, ja Isten. És mondom, hogy mit bírok ilyenkor enni, és mondom, hát csak itt ezen a McDrive-on, mert az 0-24. És oda megyek, és akkor vettem észre, igazából pont a ketchupról jött eszembe. Azért elég komoly mennyiségű ketchup van ebben. De hát úgy, hogy én azt megvettem, és miközben mentem a kollégám, meg gondoltam, majd én megeszek egy-kettő ilyen kis burgerkát. Ember az fröcsög minden irányba. Azt nem lehet, hogy vezetés közben nem jó enni ezt.
2: Reggel 3:30-kor hogy lehet ilyet enni?
1: Hát nem lehet semmi más enni. Lehet-e, hogyha a frizsderben lenne kaja?
2: Benzinkúton van a hotdog.
1: Hát, ha éppen van.
2: Ha éppen
1: nem, azt mondják, hogy kell rá válni 15 percet, mert most raktuk föl, meg tudod, ilyen sztorik vannak általában, úgyhogy na mindegy, ezek ilyen dolgok. De ez érdekes, ez a hát basszus, az a szörnyű, én nem értem, hogy miért vagyunk mi emberek úgy megtervezve, hogyha így zabálunk, ami szuper jó, akkor ugye elhízunk, mint az állat. Mert én nekem olyan kombinációk ízlenek különben, amit nem tehetek meg, hogy egyek, pedig ennék. Például, figyeljétek ezt, egy jó pizza, a pizzára rászólod a sült krumplit, és az egészet, igen, és az egészet lelocsolod, a nyakon locsolod majonézzel. Azt tudod, mennyire finom? Az annyira finom, hogy őrlet, csak ilyet nem szabad enni.
2: Az epém az már most így forgatja a szemeit.
1: De nagyon, de amúgy különben nagyon jó. És amúgy a kajával kapcsolatban nekem az az eszméletlen, hogy reggel meséltem neked, hogy néztem tegnap életemben először egy bollywoodi filmet. És az volt nekem a legszörnyűbb, és így elkapott így esküszöm időként így a hányinger, mikor eleve India az olyan gusztustalan hely, koszos. A bollywoodi filmben is erről megfeledkeztem, a bollywoodi filmben is az van, amikor ilyen jelenet van, hogy nem tudom, ennet kell lányom, mert bosszút kell állni, tudod, ilyen jelenetek vannak benne, akkor hogy viszik a kaját, kiszedik egy valamilyen edénybe, és akkor a kezükkel fogják, így összekeverik, így a kezükkel, és akkor így megmarkolják, és úgy etetik az embert, így tömik a szájába, mint mi a kacsákat annak idején, és akkor láttam, hogy basszus, tényleg az indiaiak kézzel esztek, Jesus Christ. És akkor jöttem, hogy Jézus, milyen kulturális különbség, hát majonéz ide meg oda, meg mi? Hát én a sült krumplit megeszem kézzel, oké, de ember, paprikást nem eszek kézzel. Rohadt életben már.
2: Ez milyen jó lenne.
1: Hát ők úgy eszik. Tesztek bele egy kis rizst, vagy ahogy az egy jó barátom mondja, rizsát. És a kezükkönyv. úgy eszik, az tömködik a száj. Sőt, uram, egy nagy edényben van, azt mindenki abból eszik. Jézus Isten!
2: Hát figyelj, igen, érdekes ez egyébként.
1: Ha, hogy?
2: Marokkó is ilyen, hogy ott is minden van. Hát nem a kézelevés tekintetében, hanem úgy higiéniai szempontból vannak hasonlóságok.
1: Hát friss élmények, hát hol látta olyat, amire azt
2: mondja, hogy... És ott például nagyon meg kell válogatni, hogy te hol eszel. Tehát, hogy, ilyen, ott, ha, tehát hogy ott elmész étterembe, vagy ha utcai árusnál eszel, akkor csak is kizárólag olyan helyen, ahol ami előtt sok, nagy a sor, tehát hogy ahova járnak.
1: Te néztél be olyan helyen, ahol nem nagy a sor? Hogy amúgy ott mi van?
2: De.
1: Na, és mi van ott?
2: Na, láttam olyat, hogy a nyers csirkehús, az lent volt a macska kövön.
1: Aha, az jó hangzik.
2: De ez egy ilyen bazár része volt, aha, tehát hogy ott millió ember fordul meg, meg millió árus, jó, meg minden van, amit akarsz. Lent volt a nyers csirkehús a földön, onnan felvette a fickó, és elkezdte szeletelni, és beletette egy ilyen valami edénybe sülni, ami, hát nem mondanám, hogy fél órával azelőtt lett elmosva.
1: Aha, szóval nem volt elmosva.
2: Igen. És az érdekes, hogy vásároltak nála.
1: Oppa!
2: Tehát, hogy ott vettek kaját, és én azért nem tudom, hogy annak mi lett a vége.
1: Nézd, én ezt nem tudom elképzelni, hogy az ő szervezetükben mi minden van. Milyen védőmechanizmus épül fel?
2: Nem tudom, de nagyon kellett a turistáknak, nagyon kell vigyázni.
1: Ahogy ne.
2: Eleve a fűszerezés, meg minden annyira más, hogy az is megterheli egy európainak a gyomrát.
1: Hát, ne.
2: De hát, ha még hozzászámítjuk ezeket a dolgokat, akkor ez így életveszélyes dologgá alakulhat át egyébként, úgyhogy nagyon meg kell válogatni.
1: Hát nem ügyeske, követek ilyen indiai videókat, ahol ilyen street foodokat mutatnak be. Eszpéletlen, most már az olyannyira elfajult, hogy lehet venni Indiába valami olyan, mint úgy néz ki, mint nálunk a jogurt, ilyen kis fél literes üveg, valamilyen rózsaszín, és azt kell inni, hogy a te gyomrod egyáltalán alkalmas legyen befogadni valamilyen szinten ezeket a kajákat, az valahogy megvéd tőle.
2: Hát ez biztos, mert ilyen, hogy, igen.
1: Mert hogy
2: ilyen
1: durva.
2: Ilyen jogurtszerűség egyébként.
1: Mert hogy durva egyszerűen, ami ott zajlik, és tényleg ez a...
2: Meg hát probiotikumot kell szedni utazás előtt már egy 10
1: lehetséges,
2: nappal.
1: De tudod, azért érdekes, mert ugye ezek azért kulturális különbségek. De aki ott nőtt fel, annak ez normális. Én el sem tudom képzelni, hogy aki megszokta ezt az indiai kaját, és mondjuk neki alkalma van egyszer eljönni Európába, és mondjuk egy kés villával szépen enni. Hát nem tudom, szerintem ez olyan idegen valami, hogy nem
2: is... tudnak ők kés villával enni.
1: Ja, tudnak?
2: Persze, olyankor szerintem így föl is lélegzik a gyomruk, hogy végre valami tiszta kaját eszek.
1: Nem, unbelievable, tényleg. Unbelievable.
2: És akkor itt is tudod, mászkál a macska, tehát rengeteg macska van mondjuk ott a igen, városban, ahol mi beleszik, voltunk, és akkor viszik a csirkefejet, így a macskát, meg a nyers hústól kezdve mindent így húznak maguk után.
1: Hihetetlen.
2: Én azt is el tudom képzelni, hogy kiszedik a macska szájából, és azt is rádobják a sütőre.
1: Persze, miértned, kit érdekel. Írja, hogy az egyik hallgató, Zvati inspekció momentálna. Hát igen. Ha ott aztán lenne dolgok, az biztos. Egész elképesztő. És egészen elképesztő ez, hogy például Indiában, nekem az ahogy szokták mondani, fascinantno, hogy tudod, megcsinálják megcsinálják a kaját,
2: utóda.
1: És akkor például láttam egy gyereket, aki kevergetős kaját csinál. Épp küldtem az egyik barátnőmnek, mondom, hogy szerinted ez mi?
2: Mondom, egyik barátnőmnek?
1: Igen, hát mondom, ez sokfelé jártál a világon, mondom, ez micsoda? Azt mondja, valami kevergetős, mert azt csinálja egy srác, hogy előtte van egy csomó, egy momentum, egy pillanatnyi, egy darab kaját nem tudsz bemérni, hogy ez mi lehet. Tehát az a minden, ami előtte van, az neked teljesen idegen. Van a kezébe egy fémbögre, a bal kezébe egy fémbögre, a jobb kezébe meg egy kanál. Fogja, oda teszi azt a bögrét, és belehúzogat a dolgokat abba a bögrébe, összekevergeti a kanálon, saka-saka-saka-saka-saka, összekevergeti, ezért hívja kevergetős kajának, és azt így puff, beledobja egy ilyen kis tálkába, és most kapaszkodj, hogy mivel eszed, nem kapsz hozzá eldobható kanalat vagy villát, hanem előre össze van vágva egy csomó ilyen kis kartonlapocska, és egy kartonlapocska, belenyom, és egyed. És ezt észrevettem, hogy rengeteg kaját kapsz, újságpapírba szedik ki neked Indiába, újságpapír darabkával eszed, kartonlappal eszel.
2: Na, hol a palacsintád? Itt megjött közben a stúdióban a magyar szó.
1: Eszméletlen.
2: Beleteszem a palacsintádat a magyar szóba, vagy igen, itt van még a magvető. Akarod, hogy abba tegyem?
1: Nem, hát az, hogy...
2: Az ide, nincs több. Ja, megettem, bocsánat, megettem a palacsintádat.
1: Ilyeneket csinálnak, és így esztek. Szóval,
2: igen,
1: hát,
2: érdekes ez. Jaj, nagyon... Én. Hú, Igen, én nem tudok.
1: Mit nem tudsz?
2: Az utcán evés, tehát itt is mondjuk utcán eszed, és akkor közben mondjuk, hogyha jön oda valaki, aki, nem tudom, mondjuk jönnek kéregetni, mondjuk azt nagyon nem szeretem, amikor eszel, jó, és jönnek kéregetni, mert egy az, hogy lelkismert tudalásom van amiatt, hogy én eszek, és akkor ő meg nem eszik, vagy tudod, igen, és akkor tudod, mindegy, akkor meg sajnálom.
1: Múltkor nem tudom, hogy átverte egy bácsi.
2: Meg, igen, miért mi történt?
1: Azért, mert megyek be egy boltba, egy ilyen tudod, ilyen kenceficze boltba, tudod, krémek, meg szappan, mit tudom. És állott egy ilyen, de ilyen normális ember, és láttam, hogy kéreget. Hát mondom, állj, mindig. De mondom, hogy mi kell. És mondja, hogy de azt, hogy nem muszáj neki, neki nem pénz, de hogy legalább egy, nem tudom, hogy kell neki, nem tudom, ilyen tusfürdő, szappan, erre, arra. Hát mondom magamban, én nem tudom, hogy ez most el fogja adni, vagy nem tudom, hogy amúgy lehet, hogy van is pénz. Fogalmas. De mondom, ez egy kreatív dolog. Mm. És akkor bementem, vettem neki 4 vagy 5 szappant, azt mondom, tessék, hát ha ez kellett, akkor ez kellett. És azóta gondolkozok, hogy amúgy nem tudom, hogy ez most így. Lehet, hogy azt csinálja minden nap, és akkor otthon van egy kis boltja.
2: Nem,
1: és akkor árulja azokat a dolgokat, amiket így az emberek megvesznek, vagy nem. De hogy néha akarom, vagy néha úgy szeretném hinni, hogy ez olyan helyre megy, ahol tényleg akkor kell legalább. Hogy ennek van értelme.
2: Hát olyan helyre megy, de egyébként meg mindegy, hogy milyen helyre megy. Az a lényeg, hogy ő kért, te meg adtál neki.
1: Mert hogy
2: de most figyelj, de ha még egyébként most ezt otthon eladja, akkor nyilván neki nincs is bevétele, tehát hogyha most ő arra szorul rá, hogy a te 5 szappanodat adja el, de nem hiszem, hogy eladja, akkor érted, így is, hogy is segítettél rajta.
1: De amúgy meg nem csak, hogy rögtön az jutott eszembe, és akkor bezárom ezt, vagy úgy van, írjatok véleményt. Az nem lehet, hogy neki esetleg az a biznisze, hogy lehet, hogy több mindenki van különböző helyeken, ahol kérnek ilyesmiket, és akkor ezt tényleg így aztán értékesítik. És így...
2: Most hol értékesítené a szappanokat?
1: Mit tudom én?
2: Anna, ne, de
1: akkor nem. Jó helyre ment?
2: Jó helyre ment.
1: Nyugodt lett a lelke?
2: Igen.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

0: reggeli. Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: Ceci. Ma nem mobilozz.
2: Nem, hanem várom azt, hogy neked van valami témád, mondtad, hogy feldobod be,
1: nem,
2: hogy ez
1: láttam most, igen, ilyen kis összeállítás az Instán, hogy miket vittünk ajándékba szülinapokra a 2000-es években, vagy a 90-es években.
2: Hát van egy dolog, amit én most itt benosztalgiáztam valamelyik nap, mert kérlek szépen, mentem a Lidinél, és így elnézek jobbra, és meglátom, hogy Jézus Isten, még mindig árulják azokat a nagy desszerteket, amiket ez az
1: ilyen bombon,
2: ami ilyen rózs, vagy ilyen napraforgó, meg ilyen, tudod, már akkor, már 90-es években.
1: Ezek lehet, hogy azóta állnak a polcon.
2: Nézd, a 90-es, pontosan, tehát a 90-es években is szép anyaromodva demóda volt, de most katasztrófa.
1: Tényleg, atya úristen, és az mindig így körbejárt.
2: Igen.
1: Kaptál olyat, akkor azt úgy tovább vitted.
2: Én nem is tudom, hogy mit csináltunk azzal. De én úgy döntöttem, hogy...
1: Nem voltak finomak.
2: Én veszek egyet, mondom. Vettem egyet. Kibontottam. Hát én most nem tudom. Nem haragszom rájuk, hogy nem tűnt nagyon frissnek, hiszen nem hiszem, hogy ez van.
1: Meg volt fehéredve a csoki.
2: Hát nem, de ott volt nagyon a határon. Szóval nyilván ott nagyon figyelnek arra, hogy ne legyen lejárt termék, de ez nagyon súróta szerintem. És elkezdtem ezeket, és rájöttem, hogy igen.
1: Tehát ez
2: nem, hát nem az, hogy nem katasztrófa, ez nem jó. De hát, hogy nem
1: az katasztrófa.
2: Nem olyan nem nagyon jó. Olyan meg lehet enni egyszer, tudod, olyan elmegy. De hogy azon gondolkoztam, hogy amúgy az... Hogy terjedhetett el ez annyira abban az időben?
1: Nem tudom, és az a durva, hogy még mindig létezik. Én is nemrég láttam egyébként, csak nem ott, hanem egy másik üzletben. Igen, és én is meglepődtem, hogy... És nem, hogy létezik, hanem, hogy ugyanaz a dizájn. Tehát, hogy semmi nem változott rajta.
2: Bármit lehetett volna csinálni, tehát az elmúlt 30 év alatt nyugodtabb, tehát bármelyik. Tehát én tudok ajánlani 2 dizájnert most, aki megtervezi nektek, és szuper jó lesz. És egy picit javítatok esetleg a csoki minőségére, és egy teljesen szuper termék van, de nem. Ez ugyanaz. 40 éve ugyanúgy néz ki. Ugyanaz a csoki van benne. Ugyanaz a 40 éves csoki van benne.
1: Igen.
2: Szóval nem tudom, érdekes az elképzelés. Gyerekként szerintem én azért élveztem ezt. Nekem tetszett. Én nekem egyfajta csoki az, ami nálam vándorol tuti, mert ugye ízlések és pofolok, de nekem úgy tűnik, ahogy beszélgettem a barátaimmal, hogy nagyon nagy eséllyel mindenki egy csokoládéra szavaz, vagy a legnagyobb százalék, ez pedig a mazsolás csokoládé. A mazsolás csokoládét, hogy nem szeretik a gyerekek alapvetően.
1: Nem.
2: Az mindig olyan, amit ő vittél tovább. Mazsolás nem volt csak simán mazsolás, általában mazsolás magyarós. A magyarós jó lett volna, az úgy elmegy, de különben a mazsolás magyarós, az tényleg az vándorolt, akkor utána pedig a következő, hát az már kérdéses, mert azt már valaki szereti. Én mondjuk soha életemben nem tudtam megenni ezek a jogurtos csokik, például epres jogurtos csoki. Én nem bírom.
1: Szoszhatod nekem bármikor.
2: Ja, te szereted
1: azt? De a mazsolásat is. Igazából
2: a mazsolásat
1: bármi, mindegyiket, igen.
2: Komolyan mindegyik csokit szereted?
1: Jó vagy.
2: Valamelyik nap, ugye te már is beszélgél régóta, tudod, hogy mindig az van. Megőrülök, mint az állat, és akkor utána aztán jön ez a hardcore diéta. Nekem most október 1-én indul a hardcore diéta, úgyhogy most így kiélem magam. Valamelyik nap, tudod, mit találtam? Bementem egy olyan boltba, ahol nem szoktam menni sose. És amíg állok a sorba, ez jó kitalálták, mert ezek jobban, és van
1: hát
2: egy kosár.
1: Borzasztó.
2: Egy ilyen nagy kosár középen, ilyen nagy, hatalmas. És oda nézek, lehet, hogy ilyen van. Itt én nagyon ritkán járok boltba, meg úgy járok boltba, hogy tudom, hogy mit akarok. Meg egy boltba járok, ott meg ilyen nincs. De itt volt banán kocka.
1: Ez nagyon finom. Ja,
2: banán kocka!
1: Átlátszó, ilyen kis műanyag
2: megnéztem
1: dobozkában, ugye?
2: Igen.
1: Ja, és van ilyen fehér máza tetején.
2: Igen.
1: Istenem, most az mennyire finom.
2: Mondtam, hogy jó, megveszem. Megnéztem, hogy amúgy mit eszek. Mit eszel ilyenkor, amikor
1: nem kell azt megnézni.
2: De, mert irreális. Egy olyan kis dobozka, amit én amúgy simán beveszek. 300 g, 300 gram, 1300 kalória. Nem értem, hogy mi van benne 1300 kalória. 1300 kalória, ez mennyi? Az egy napi bevitelednek a fele. Meg ezek két doboz banános csokit, azzapra viszlát, de hát ennyi. Jó, kettő dobozra nem tudom, hogy be tudnék tolni, de egy dobozra betolok simán.
1: Oh, simán. Sip, minden probléma nélkül.
2: Egy dobozra simán. A jó régi amerikáner tábla csoki. Én nekem ez nincs meg,
1: képzeljétek el. Jaj, az milyen rossz volt. Én azt nagyon nem szerettem, abból csak pont a mogyorósat, az még olyan megehető volt, a többi az nem.
2: De ez
1: ilyen piros-fehér volt a...
2: Akkor megvan.
1: Ki írta ezt? Hallgató írta?
2: Igen. De ez csoki, vagy pedig ilyen setyerna
1: csoki.
2: Tábla?
1: Csoki, nem volt ez setyerna tábla. Olyan kettő között valami.
2: Aha.
1: Mondom, a mogyorós az úgy ehető volt, a többit nagyon nem szerettem.
2: Na jó, de a lista szerint mit vittünk még ajándékba, mert ez a bombont, ezt kiveséztük, de hát, hogy a bombon...
1: De ez nincs
2: is
1: a listán egyébként.
2: De nincs is a listán, csak
1: hát tudod, mi van?
2: Meg.
1: Írja ezt a Bonbons parfümöt, ami ez a Malíciának voltak ezek a kis parfümjei, de ez tényleg 2000-es éve, mert emlékszem, hogy a tesóm nagyon sok ilyet kapott. Amikor mi voltunk gyerekek, akkor ez még nem volt, akkor volt ez a ami
2: mi?
1: Most is van olyan tusfürdő, meg ilyen dezodor. Az
2: Old
1: a...
2: Spice.
1: Nem, hanem mindjárt megmutatom, majd tudni fogod.
2: Tudod, mi volt? Be You, hát az összes lány azt.
1: Be You, tényleg Be You. Meg ez
2: Kupka
1: a,
2: az ennyit látok.
1: De itt a képen, itt
2: aha,
1: van.
2: Aha, nekem ez ismeretlen.
1: Na mindegy.
2: Jó, hogy fiú vagyok. Én gyerekkoromban nem tusolta.
1: Istenem, az micsoda őrület.
2: Ezt végig is tudom, hogy a
1: mekkora nagy lány voltál, ha volt Be You dezodorod.
2: Imádták. Be You. Ez nagyon ment, de nem is tudtuk, hogy hogy kell olvasni. Mert nem értettük, érted?
1: Hát így, hogy B-U.
2: Fogalmas, láttuk, hogy B-U, nem nagyon tudtuk akkor még angolul, nem értettük.
1: Spórkasszák. Tudod, ezek a kis ez fémcuccok, na hát ez is őrület. És ez a mai napig megy egyébként.
2: Persze, most... nekem volt ilyen malacom is. Hát...
1: Malac is, igen. Mannának van egy óriási malac, de nincs benne pénz.
2: De üres,
1: ilyen
2: mi?
1: Nagyon-nagyon nagy malac. Üres,
2: aha.
1: Az ilyen dekorációként használja, de rengeteg ilyen kis kasszácska van otthon.
2: Uh-huh.
1: Meg régen, még nagyon régen, amikor mi szüleink voltak gyerekek, akkor meg volt az a ház, tudod, ilyen kutyaház, és akkor a kutya nyelve,
2: aha,
1: oda kellett betenned a pénzt.
2: És akkor valami volt, vagy
1: és akkor
2: beszívta,
1: benyomtad,
2: vagy valami.
1: Igen, benyomtad, és akkor bedobta a háznak volt, a belsejébe. Ez még van is ilyenünk otthon.
2: Én arra emlékszem nagyon, hogy a nagymamámnál volt egy ilyen malac belsejem, ami nyilván kerámia, vagy valami ilyesmi. És akkor én dobáltam bele, de apró pénz, nem papírpénz, hanem apró pénz. De utána nekem kellett az apró pénz, de nem volt szívem szétverni. Viszont fiókba találtam, mert mindenfelé nézelődtem nyilván, a fiókba találtam valahol a nagyinak az ilyen körmös dolgai között egy olyan valami reszelőt, aminek a vége az egy ilyen kis kampószerűség volt. Nem tudom, hogy azt a nők mire használhatják a magukon, nem tudom, valamit csinálnak vele. De én azt így megfogtam. És rájöttem, hogy ha megfordítom azt a perselyt, akkor le tudom pöckölni a lukon keresztül a pénzeket, mm-hmm, és akkor azért, mikor kiegyenesedik, akkor kiesik. És akkor kipöcköltem, amennyi nekem kell aznap.
1: Nagyon nehéz egyébként, mert egy csomónak nem olyan az alja, hogy... Tehát vannak olyan kasszák, aminek az alján van egy ilyen gumi rész, amit egy kipattintasz,
2: hát
1: és
2: easy,
1: akkor kijön, és ennyi.
2: Hát az easy.
1: Akkor van, amit szét kell verni, meg van olyan, amit... Egyszerűen igazából szétverni sem tudsz, mert fémből van. Tehát most
2: hát
1: mivel
2: meg kinyitni se?
1: Megyek ilyen valamivel.
2: Kinyitni se?
1: És kinyitni sem tudod, hanem
2: hát
1: ott
2: akkor...
1: tényleg az, hogy így bögyörészed ki a pénzt.
2: Jó,
1: és pláne, hogyha beleraksz papírpénzt, mert sem múltkor pont így járt, hogy belerakta a 20 euróját.
2: Igen.
1: És egy isteni nem lehetett kiszedni.
2: Hát jó, de basszus, csak valahogy nem tudom, ez fura.
1: Utána sikerült neki, de nagyon sokáig eltartott.
2: Azt mondja, az egyik hallgató Lézer és Tamagocsi.
1: Tamagocsi,
2: abszolút,
1: igen.
2: A lézer az nagyon ment.
1: Lézer, te jó Isten!
2: Imádtuk
1: Uram Isten is ott megvolt, annál nagyobb arc voltál, minél több fej volt a lézered. Á, ezek hány fejes a lézered?
2: Meg.
1: Dehogy nem.
2: Várjál.
1: Volt, amihez csak egy volt, egy valami kis.
2: Na, volt a pöcs,
1: volt
2: meg voltak a minták.
1: Hát a minták is, amik, hogyha volt ilyen UFO mintád, na az,
2: tényleg?
1: Ott kész, ott te voltál a sztár.
2: Hát jó, most ez nem tehát igen, a lézer az nagyon ment, de most így,
1: jaj,
2: ami,
1: de jó volt.
2: Ami nem tudom, hogy mennyire, hogy ajándékba vittük egymásnak, de hogy nekem a legmeghatározóbb cserebere termék az általános iskolába, az a szagos papír volt.
1: Jaj.
2: Ez egy akkora marhaság, hogyha valaki nekem most jönne, például te jönnél nekem, hogy... Gyere, szájbál be a bizniszben, van egy nagyon jó ötletem, szagos papírokat, szagos totteszeket fogunk árulni. Nem hiszem, hogy túlságosan izgalomban jönnék tőle.
1: De pedig ez a legjobb, mert olcsón előállítható.
2: Halál, hogy ez mennyire ment.
1: És akkor őrület, igen.
2: Emlékszem, különböző formáik voltak. Volt
1: nem, hogy emlékszem, tudom, hogy milyeneim voltak.
2: Tényleg?
1: Volt a kedvencem. A kedvencemen egy ilyen kis
2: is.
1: szürke, ilyen kis szőrös, kis, ilyen kis pici, kis nagyon aranyos maci volt, akinek ilyen kis piros posgás volt az arca, és körülött ilyen kis lila virágok, gyönyörű, annyira gyönyörű volt, és a múltkor megtaláltam otthon a szagos lapjaimnak egy részét, Istenem, hát őret is, megvan még az illatuk.
2: Megvan?
1: Nagyon
2: hogy
1: durva.
2: Hogy a franc,
1: érződik, és fantasztikus.
2: Hát elhiszem, halári.
1: És igen, én is mindig cserélgettem, voltak albumjaim. Ez fantasztikus dolog volt, nagyon kár, hogy most már nincsenek ilyenek. Lányok nem is gyűjtenek semmit igazából.
2: Férfiakat.
1: Fiúk ezeket a focis képeket.
2: Ja, valamint a kislányok.
1: De a lányok nem gyűjtenek.
2: Smink?
1: Hát, sminket, azt igen.
2: Na persze, látod?
1: Az megy, de ez nem olyan.
2: De nem, nincs ebben mánia? Hát ez
1: de hát abban van már, mert ugyanolyan dolgok vannak nálunk otthon, amiről életemben nem is hallottam.
2: Nem csak azért, mert...
1: maszk, meg nem tudom én mit.
2: Hát most én nekem ebben csak úgy van belelátásom, hogy van nekem egy jó barátom, akinek van egy nővére, aki nagyon vágja ezeket a dolgokat. Na most ennek azért barátomnak van,
1: mondom
2: egy lánya.
1: Mondom
2: én,
1: hogy a gyermekekkel barátkozik.
2: Aki mindig a nagynénihez megy, mert ott minden ja. mindig van.
1: Ja, tudom.
2: És akkor nekem ő magyarázza, hogy itt mi
1: annak a kislánynak vitted azt az ajándékot, amit én mondtam, hogy
2: vigyél. Igen, így van, igen. Így van. És akkor én ez miatt tudom, hogy így, hogy itt komolyan megvan, már megvan az általános iskolában, hát hol ez már alsó vége felé kezdődik, ott negyedikben?
1: Persze kezdődik.
2: Hogy megvannak, ők már tudják a márkákat, amik ilyen irreálisak. Nekem ez azért irreális, mert tudod, én pont, mikor mielőtt beszéltem velük, pont erre témára, előtte én egy ilyen határmenti valami, nem tudom, milyen bolban, ilyen spéci cuccok vannak, én ott különben pont velük dolgoztam együtt, és én egy csomó terméket felvettem, meg bereklámoztam, meg mit tudom én, de én ezeket nem ismertem. És akkor ők, mikor mondták, akkor hát akkor derül ki számára, hogy, ja, hogy ez mind ilyen rohadt menő. Hát ők ez mind, hát igen, pontosan tudták. Hogy...
1: minden
2: ja, mondtam, hát ezeket én forgattam, ezeket a cuccokat. Ja, mondom, ezek ilyen menő dolgok,
1: hát,
2: mondom,
1: és akkor ráadásul ezt így ki is használják egyébként ezek a cégek, mert például van ilyen, hogy vásárolsz az egyik helyen,
2: igen.
1: Ilyen nagyon trendi, vásárolsz szájfényt,
2: na.
1: És arra a szájfényre te tudsz gravíroztatni.
2: Opa!
1: Tehát a kis
2: ott a helyszínen?
1: A helyszínen. És akkor, amikor a Manna megvette ezt a szájfényt, akkor nem tudom, mennünk kellett valahova, nem értünk rá, és másnap ő visszament a tesómmal,
2: igen.
1: És valami másfél órát álltak a sorban.
2: Ja, anya
1: hogy egy Eiffel tornyot rágravíroztasson a szájfényre.
2: De azért, mert annyian gravíroztattak?
1: Annyian gravíroztattak.
2: De és akkor amíg állsz sorba, addig veszel még?
1: Hát addig azt csinálsz, amit akarsz.
2: Fanni nem igaz, hogy nem vásárolt valamit magának.
1: Fanni, hát előző nap. Nyilván előző nap.
2: Ja, hogy...
1: és azt hiszem, hogy ő is gravíroztatott különben.
2: Na,
1: de
2: hát
1: hogy,
2: akkor meg jó
1: hogy
2: van.
1: Nálunk ő az, aki így terjeszti az igét ilyen ugye? Szempontból. És tényleg, tehát a Manna is annyira képben van, hogy mondja nekem, hogy most jaj, ezt szeretném, meg innen, meg ú, tudod, ez a márka, az a fogalmam nincs van, amiről nem is hallottam az életben.
2: Úgyhogy mondom, megvan minden generáció, hogy mi a menő.
1: Jó, de ez más, tehát hogy oké, ez ilyen szépítkezési dolog, de hogy egyébként meg nem gyűjtenek semmit a lányok. Régen mi, hát emlékszem, hogy tollat gyűjtöttünk. Tollakat. Tollat. Tele volt a szobámban az egyik fiúk tollakkal.
2: Tényleg? De honnan
1: szereztél? Random madár tollakat.
2: Az utcán?
1: Hát faluban. Hát most ott kimentem ja. Volt tolva, amennyit akarsz.
2: Hát jó, van, oké. Szóval
1: ilyen. Meg csomó hülyeséget.
2: Ilyen dolog,
1: nem tudom. Szagoslapok, hát az is tényleg.
2: A szagoslap nagyon ment. Nézzétek, majd holnap folytatjuk, Anettel jövünk reggel.
1: Jó.
2: Anettel jövünk
1: nem
2: reggel.
1: Bírom.
2: Még most indultál el, Anett.
1: Hát elég baj ez.
2: Nem, de igazából annyi változott meg, hogy én csak a reggeli bűsöt át kell dobni, és adni a neve, hogy vacsora mondjuk.
1: Ja, sokkal jobb lenne.
2: Sokkal szívesen
1: bejönni. Habár nem lenne, én délután sem akarok bejönni, vagy este.
2: 6 körül bejönni egy 6-tól 8-ig, mit szóltok
1: nem,
2: hozzá?
1: Nem, hogyha 8-tól 10-ig lenne a reggeli, az pont.
2: 8-tól 10-ig?
1: 8-tól 10-ig, pont
2: adja.
1: Elég.
2: Adja eléggé.

0: get the party lit.
1: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Választások 2026.
1: Hivatalosan is kihirdették a Magyar Összefogás jelölt listáját a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi választásra. A lista így az első helyen szerepel majd a szavazólapon. Fremond Árpád listavezető bejegyzésében arról írt, hogy személyes találkozókat tartanak a vajdasági magyar közösség tagjaival, jelölt listájukon pedig a közösség különböző részeinek képviselői, valamint tapasztalt és új szereplők egyaránt helyet kaptak. A munka folytatódik, írta, és hozzátette, céljuk tovább továbbra is egy erős, összetartó és cselekvő vajdasági magyar közösség építése. Alexander Vučić ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Ezt New York-i tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja, közölte újságíróknak. Vučić miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Petrőcön járt Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke. Vučević szerint az Alexander Vučić Egyesült Szerbia lista a társadalmi megosztottságra és az erőszakra adott válasz, és minden szerbiai polgárt képvisel, nemzetiségi vagy vallási hovatartozástól függetlenül. A politikus hangsúlyozta, mindenkinek kötelessége megőrizni a vajdaságban és Szerbiában élő közösségek összetartozását. Úgy fogalmazott, hogy az ország sokszínűsége érték, amelyet senkinek sem szabad veszélyeztetnie. Petrőcöt a szlovákok és szerbek együttélésének példájaként emelte ki, és azt mondta, ennek a jövőben is így kell maradnia.
2: Az egyetlen igazi Szerbia az, amelyben a szerbek, szlovákok, magyarok, bosnyákok, ruszinok, románok, romák, bunyevácok, bolgárok, vagyis mindazok, akik itt élnek, léteznek, a saját nyelvüket beszélhetik, írásmódjukat használhatják, és belátásuk szerint járhatnak templomba, mecsetbe vagy zsinagógába, érezve, hogy ez a hely az övék is.
1: 10 nap után tegnap célba értek a kerékpáros egyetemisták, Kragujevácban fogadták őket. Az alkotmány őrzői 2 kerékpáros csoportja, akik szeptember 17-én indultak el Belgrádból különböző útvonalakon Kragujevác felé, tegnap megérkeztek a városba, ezzel befejezve 10 napos túrájukat az egyetemista lista választási kampány tevékenységeinek keretében. Az egyetemisták Észak- és Dél-Szerbia felől érkeztek Kragujevácra, miután az elmúlt 10 napban az ország számos városán és településén áthaladtak. A közösséget érintő kérdések és a helyi fejlesztések voltak a fő témái a Szent Tamáson tartott lakossági fórumnak, amelyen bemutatkoztak a községbeli jelöltek, akik helyet kaptak a VMS köztársasági parlamenti jelölt listáján. A találkozón az október 25-i parlamenti választás volt fókuszban, de szó volt arról is, hogy a párt szerint milyen témák érintik leginkább a helyi magyar közösséget. Paracki László és Buzás Zsuzsanna riportja.
3: A jelenlévőket először Kocsis Krisztián, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje köszöntötte, aki szerint minden kisebbségben élő magyar számára különösen fontos, hogy olyan politikai képviselete legyen, amely kiáll a közösség érdekeiért.
4: Magában a VMS azért fontos, mert egyetlen párt, aki a magyar érdekekkel foglalkozik, tehát ezt nyugodtan mondom bármikor bárkinek. Tehát ha itt Szent Tamáson például nem lenne a VMS, sokkal nehezebben lehetne a gyerekeket magyarul iskolába járatni, óvodába járatni, kevesebb magyar anyanyelvű tanár, óvónő, stb. Lenne.
3: A lakossági fórum keretében a képviselőjelöltek és a VMS helyi képviselői a települést érintő kérdésekről és a további tervekről is beszéltek. Fehér Szabolcs, a VMS intézőbizottságának tagja.
5: Október 25-én döntünk arról, hogy a vajdasági magyar közösségnek lesz-e erős érdekérvényesítő képessége, és hogy a továbbiakban is fel tudjuk-e tartani azt, amit eddig kiépítettünk. Úgyhogy a október 25-én a magyar összefogás az, aminek győznie kell, az pedig úgy, hogyha minél több szavazatot kapunk a vajdasági magyaroktól.
3: Dr. Pásztor Bálint pártelnök felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az elmúlt 5 évben Szent Tamásra tartományi forrásokból 3 millió euró érkezett, a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően pedig 24 nyertes pályázat 260 ezer eurós támogatást kapott.
6: Én azt gondolom, hogy itt Szent Tamásra nem kell azt különösebben ecsetelni, hogy az elmúlt bő 3 évtized is meg.

0: megmutatta, hogy akire folyamatosan lehetett számítani, az a magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár önkormányzati ügyekről volt szó, akár tartományi, akár köztársasági ügyekről. Voltak itt már különböző pártok hatalmon. Hát én is, hogyha így visszagondolnék, akkor az elmúlt 20 évből elég sok szenttamási polgármestert is fel tudnék sorolni. Azok a legkülönbözőbb pártok színeiben kerültek hatalomra. Egyetlen egy biztos pont volt, akire mindig lehetett számítani, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár infrastruktúra fejlesztésről, akár oktatásról, akár kultúráról, akár a Gionházról, akár a Petőfi szobor leleplezéséről, felállításáról, akár az egyház, illetve hát a templom ügyeinek a segítéséről volt szó. Mindig a Vajdasági Magyar Szövetség volt az, amelyre számítani lehetett.
1: A lakossági fórumon elhangzott, a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a köztársasági parlamenti választásokon. Mindig a közösségért küzd, és senkinek sem tartozik sem beszámolóval, sem elszámolni valóval, kizárólag és csakis a saját közössége tagjainak.
2: Választások 2026.
3: Nagy érdeklődés övezte az idei 36. szüreti napokat Horgoson, ahol ezúttal is szép számban érkeztek látogatók. A rendezvény ideje alatt számos közösségi és hagyományőrző program várta az érdeklődőket, Vajtai Viktória beszámolója.
4: Horgoson már javában zajlanak a szüreti napok programjai. A háromnapos rendezvényen a hagyományok, a gasztronómia és a szórakozás is főszerepet kapott. A szüreti napok pénteken terménykiállítással és ünnepi műsorral kezdődött, amelyen a napraforgó óvoda növendékei is felléptek. Szombaton pedig már a délelőtti órákban benépesült a Vasút utca, ahol kézműves vásár és különféle gasztronómiai különlegességek várták az érdeklődőket. Bíró Fanni.
5: Sokat gyára, igazából megszámolni se tudom, gyerekkorom óta itt nőttem fel. Először néptáncosként jöttem ki, aztán önkéntesként. Most csak résztvevőként vagyok itt, úgyhogy minden évben itt vagyok. És így vásárolni szoktam, mert hát ételt.
4: Milyen szokott lenni a hangulat?
5: Mindig jó, mert ilyenkor sokan hazajönnek külföldről, olyanok, akiket már régen láttunk. Körülbelül minden lépés után összefutsz egy ismerőssel, és jó velük újra találkozni.
4: Közben több helyszínen is zajlottak a programok. Főzőverseny, sportmérkőzések, asztali tenisz és szüreti olimpia várta a résztvevőket. A nagy színpadon pedig zenés és kulturális műsorok szórakoztatták a közönséget. A szüreti napokról természetesen a bor sem maradhatott el, hiszen a szüret egyik fontos része a szőlőből készülő bor ünneplése is. Bacskulin István, a Szent Orbán borlovagrend nagymestere.
6: Annak nagyon régi hagyománya van, hogy a szőlőtermesztők, gyümölcstermesztők és minden más termesztők, tehát mezőgazdasági termelők valamiképpen a termés betakarítása után egy nagy mulatságot tartanak. Ezek a hagyománynak része most a horgosi szüreti napok.
4: A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen gyermekkoncert, különböző foglalkozások és számos családoknak szóló program is várta a látogatókat. A szüreti napok így nem csak a hagyományokról és a gasztronómiáról szólt, hanem a közös ünneplésről is, ahol minden korosztály találhatott magának kikapcsolódást. Sós Nóra, Juvenior Polgárok Egyesületének elnöke.
7: A 36. szüreti napok vette itt kezdetét Horgos központjában, ahol főzőversenyben rocsottak a finomabbnál finomabb ételek, már reggeli órákban belengték igazából a teret, valamint a kirakodó vásár és igen gazdag a vajdasági termelők és helyiek színesítik mindezt.
4: A szüreti napok hagyományosan a horgosi ősz egyik kiemelt közösségi eseménye, a szervezők pedig idén is többféle kulturális, szórakoztató és családi programmal várták a látogatókat.
3: A pontos idő 12 óra 10 perc.
8: Időjárás.
3: Túlnyomó részt napsütésben lesz részünk, hétfőn is. Holnap a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
9: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fáj a foga?
11: hiányos a mosolya.
12: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
13: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
14: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Hegyezd a füled,
5: mert nincs itt semmi látnivaló.
4: Pannon Rádió.
6: A te hangod.
4: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
8: Választások 2026.
10: Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről, ezt New York-i tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Állítsa le Alekszandr Vucic a hallgatókkal szembeni provokációkat és a konfliktuskeltést. Ezt követeli az akadémiai plénum. A szervezet szerint a szerb haladó párt és Alekszandr Vucic megpróbálják provokációkkal, konfliktusokkal és erőszakkal megzavarni a hallgatók békés választási kampányát. Az akadémiai plénum közleményében azt haladó párt és Alekszandr Vucic megpróbálják provokációkkal, konfliktusokkal és erőszakkal megzavarni a hallgatók békés választási kampányát. Az akadémiai plénum közleményében azt írja, miközben a hallgatók Szerbiát járják és programjukról beszélnek,

0: megválasztották egyes programjaik megszervezését. Visegrádon pedig szerintük megrendezett incidens történt. Az akadémiai plénum úgy véli, mindez Alekszandr Vučić és Milorad Dodik közös fellépésének eredménye, amelynek célja annak a képnek a kialakítása, hogy a hallgatókat nem látják szívesen a boszniai szerb köztársaságban. A vajdasági magyar plénum is részt kíván venni a novemberi nemzeti tanácsi választáson és önálló listát állít, jelentette be Cservenák Péter, a lista vezetője. Elmondta, hogy megkezdik a listaállításhoz szükséges aláírások gyűjtését is. Cservenák Péter kiemelte, a választáson való részvétel nagyon fontos. A nemzeti tanácsok delegálják az elektronikus médiumokat szabályozó testületbe, a REM-be a 9. tagot. Ez szándékosan páratlan szám, hogy a testület döntésképes legyen. Erre hívta fel egyebek között a figyelmet. Mint fogalmazott, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekkel elsősorban helyben kell foglalkozni. Arról is beszélt, hogy hamarosan tájékoztatják a közvéleményt arról, hol kezdik meg az aláírások gyűjtését. Elmondta, a plénum többször is kezdeményezte közös ellenzéki lista állítását, ami nem sikerült. Arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a külön választói névjegyzékbe, és vegyenek részt a voksoláson.
1: Választások 2026.
0: Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. Mintegy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia település felé, az útvonal pedig Zsolt egyik kedvelt edzőútja volt. A szervezők a túrával nem csak emléket akartak állítani barátjuknak, hanem a kerékpározás és a sport szeretetét is népszerűsítették. Céljuk a Jánosi Zsolt Kerékpározó és Túrázó Egyesület megalapítása, amely várhatóan még az idén megkezdheti munkáját. Az emléktúrát a tervek szerint minden évben július 24-én vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén szervezik meg.
2: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 22 fok van. Sok napsütésben lesz részünk ma is és holnap is. Hétfőn a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Pörög ránk! Panorádió!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
1: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdaság és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. Nenad Ivanisevics tartományi gazdasági és turisztikai titkár kiemelte, a növekvő forgalom azt mutatja, hogy Vajdaság egyre több hazai és külföldi vendéget vonz. Hangsúlyozta azt is, hogy a turizmusban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia. 9 szerbet vettek őrizetbe Zubin Potokban háborús bűncselekmények feltételezett elkövetésének gyanújával. A koszovói különleges ügyészség és a koszovói rendőrség közös közleménye szerint az akciót a kora reggeli órákban hajtották végre. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája szerint az őrizetbe vételek célja a Zubin Potokban élő szerbek megfélemlítése és elűzése. Közleményük szerint a koszovói rendőrség több településen, köztük ügyi irodája szerint az őrizetbe vételek célja a Zubin Potokban élő szerbek megfélemlítése és elűzése. Közleményük szerint a koszovói rendőrség több településen, köztük Drienben, Koludrában, Veibrekben, Srepuljában és Ugl-

0: Leteket azonban egyelőre nem közöltek. A palicsi Vigadó emeleti dísztermében ma késő délután megnyitják a 33. Vajdasági Magyar ünnepi játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvénysorozatát idén II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezik meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik, majd a műsorban számos vajdasági magyar népzenei kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Átadják a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta mozsjai népdalkörvezető veheti át, Közép-Bánát népzenei értékeinek feltárásáért, továbbadásáért, valamint közösségépítő munkájáért. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a palicsi ünnepséggel jelentik be. Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. A mintegy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia település felé, az útvonal pedig Zsolt egyik kedvelt edzőútja volt. A szervezők a túrával nem csak emléket akartak állítani barátjuknak, hanem a kerékpározás és a sport szeretetét is népszerűsítették. Céljuk a Jánosi Zsolt kerékpározó és túrázó egyesület megalapítása, amely várhatóan még az idén megkezdheti munkáját. Az emléktúrát a tervek szerint minden évben július 24-én, vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén szervezik meg.
1: Sport.
0: Ma folytatódik a Nemzetek Ligája pályán a szerb labdarúgó válogatott. Nem kisebb feladat vár rá, mint hogy értékelhetőt mutasson a holland nemzeti csapat ellen, amely új sztáredzővel, Csávival érkezik Belgrádba. A szerbek csütörtökön léptek pályára legutóbb, akkor 2-1-es vereséget szenvedtek Görögországtól, míg a hollandok ugyanezen a napon a Jürgen Klopp vezette németekkel játszottak 1-1-es döntetlent. Nem titok, hogy a ma 18 órakor kezdődő meccsnek nem a szerbek az esélyesei. A magyar csapat holnap lép pályára Belfastban, Észak-Írország nemzeti csapatával mérkőzik meg. A magyarok is vereséggel indítottak, legutóbb pénteken Ukrajna 1-0-ás győzelmet aratott ellenük Budapesten.
1: Időjárás.
0: 22 fokot mérünk Szabadkán, sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is, és hétfőn is ugyanez lesz a helyzet, a csúcshőmérséklet holnap 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Fanon Rádió 91.5.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot. A vége fele őszintén már nem is éreztem a hiányot.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
9: Választások 2026.
11: Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését részletesen indokolni fogja. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltje lesz. Közben egy délutáni TV interjúban az elnök azt mondta, hogy büszkeséggel távozik az elnöki posztról. Mint mondta, az elért eredményeket senki nem veheti el tőle. Október 22-én, 3 nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja a nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek. Emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezési akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a Szerb Haladó Párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandr Vucic választási lista vezetőjét és az egyetemista lista az egyetemisták győznek lista első jelöltjét, a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandr Vucic és Ilija Srdanović, olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszava Crnyanszkit, az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ, a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem részt

0: műhely munkája. A Szentmisét főtisztelendő Józsa Gáspár mutatta be. Boldog Bódi Mária Magdolna 1945-ben vértanú halált halt magyar gyári munkásnő, a katolikus ifjúsági mozgalom kiemelkedő alakja, akit a tisztaság és a hit példaképének tisztelnek. 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte vértanúságát, ezzel engedélyt adva a boldoggá avatására. A palicsi Vigadóban ma késő délután megnyitják a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvény sorozatát idén második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezik meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik, majd a műsorban számos vajdasági magyar népzenei, kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Átadják a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta muzsdjai népdal körvezető veheti át. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a palicsi ünnepséggel jelentik be.
1: Időjárás.
0: 23 fok van jelenleg Szabadkán, sok napsütésben lesz részünk holnap is, a csúcshőmérséklet hétfőn 24 fok körül várható.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Jó napot kívánok! Este lemond köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandr Vučić. Vitára hívta a két legnagyobb eséllyel rendelkező választási lista vezetőjét a szerb közmédia. Újabb választási listát akarnak indítani a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra, és ma nyitják meg az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Jó napot még egyszer, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
8: Választások 2026.
10: Alekszandr Vučić ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését részletesen indokolni fogja. Vučić miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Közben egy délutáni TV interjúban az elnök azt mondta, hogy büszkeséggel távozik az elnöki posztról, mint mondta, az elért eredményeket senki nem veheti el tőle. Október 22-én, 3 nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja a nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája, értesült a Danas című belgrádi napilap. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek. Emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezésű akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a szerb haladó párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandar Vučić választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét, a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandar Vučić és Ilija Srdanović olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszlava Crnjanskit, az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem résztvevői a választásnak, csupán megfigyelők. Alekszandar Vučić elfogadta a szerb köztelevízió felkérését. Az egyetemisták a TV-vita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formegfigyelők. Alekszandar Vučić elfogadta a szerb köztelevízió felkérését. Az egyetemisták a TV-vita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formátumáról, ezt követően döntenek majd a részvételről.

0: Kocsis Krisztián, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje köszöntötte, aki szerint minden kisebbségben élő magyar számára különösen fontos, hogy olyan politikai képviselete legyen, amely kiáll a közösség érdekeiért.
1: Magában a VMS azért fontos, mert egyetlen párt, aki a magyar érdekekkel foglalkozik, tehát ezt nyugodtan mondom bármikor bárkinek. Tehát ha itt Szent Tamáson például nem lenne a VMS, sokkal nehezebben lehetne a gyerekeket magyarul iskolába járatni, óvodába járatni, kevesebb magyar anyanyelvű tanár, óvónő, stb. Lenne.
0: A lakossági fórum keretében a képviselőjelöltek és a VMS helyi képviselői a települést érintő kérdésekről és a további tervekről is beszéltek. Fehér Szabolcs, a VMS intézőbizottságának tagja.
2: Október 25-én döntünk arról, hogy a vajdasági magyar közösségnek lesz-e erős érdekérvényesítő képessége, és hogy a továbbiakban is fel tudjuk-e tartani azt, amit eddig képítettünk. Úgyhogy a október 25-én a magyar összefogás az, aminek győznie kell, az pedig úgy, hogyha minél több szavazatot kapunk a vajdasági magyaroktól.
0: Dr. Pásztor Bálint pártelnök felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az elmúlt 5 évben Szent Tamásra tartományi forrásokból 3 millió euró érkezett, a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően pedig 24 nyertes pályázat 260 ezer eurós támogatást kapott.
3: Én azt gondolom, hogy itt Szent Tamásra nem kell azt különösebben ecsetelni, hogy az elmúlt bő 3 évtized is megmutatta, hogy akire folyamatosan lehetett számítani, az a magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár önkormányzati ügyekről volt szó, akár tartományi, akár köztársasági ügyekről. Voltak itt már különböző pártok hatalmon. Hát én is, hogyha így visszagondolnék, akkor az elmúlt 20 évből elég sok Szent Tamási polgármestert is fel tudnék sorolni, azok a legkülönbözőbb pártok színeiben kerültek hatalomra, egyetlen egy biztos pont volt, akire mindig lehetett számítani, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár infrastruktúra fejlesztésről, akár oktatásról, akár kultúráról, akár a Gionházról, akár a Petőfi szobor leleplezéséről, felállításáról, akár az egyház, illetve hát a templom ügyeinek a segítéséről volt szó, mindig a Vajdasági Magyar Szövetség volt az, amelyre számítani lehetett.
0: A lakossági fórumon elhangzott, a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a köztársasági parlamenti választásokon, mindig a közösségért küzd, és senkinek sem tartozik sem beszámolóval, sem elszámolni valóval, kizárólag és csakis a saját közössége tagjainak.
4: A Vajdasági Magyar Plénum is részt kíván venni a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, és önálló listát állít, jelentette be Cservenák Péter, a lista vezetője, a VMP alelnöke, a Topolyai tó mellett rögzített Facebook videójában. Elmondta, hogy megkezdik a listaállításhoz szükséges aláírások gyűjtését is. Cservenák Péter kiemelte, a választáson való részvétel nagyon fontos. A nemzeti tanácsok delegálják az elektronikus médiumokat szabályozó testületbe a rendbe a 9. tagot. Ez szándékosan páratlan szám, hogy a testület döntésképes legyen. Erre hívta fel egyebek között a figyelmet. Mint fogalmazott, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekkel elsősorban helyben kell foglalkozni. Arról is beszélt, hogy hamarosan tájékoztatják a közvéleményt arról, hol kezdik meg az aláírások gyűjtését. Arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a külön választói névjegyzékbe, és vegyenek részt a voksoláson.
5: Mi tényleg megpróbáltuk számtalanszor, hogy egységesen, összefogva, referendum hangulatot létrehozva a VMS ellen, de ez a vajdasági magyar széthúzás, ez valójában itteni hungarikum úgy néz ki, nem sikerült. És ezzel teljesen tisztában vagyunk, hogy mint mindenben is, így is csak magunkra vagyunk utalva. És önök is vegyék a felelősséget a sorsukért a kezükbe. Ha nincsenek rajta a nemzeti kisebbségi listán, iratkozzanak fel. Amennyiben támogatni akarnak valamilyen listát, aláírásokat támogassák, de vigyázzonak, itt csak egy listát lehet támogatni, nem úgy, mint a parlamenti választásokon.
6: Választások 2026.

0: ma nyitják meg az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat. Hogy milyen lesz a program, arról Faragó Anita mondja el a részleteket.
1: A Palicsi Vigadó emeleti dísztermében ma késő délután nyitják meg a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvény sorozatát idén II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezték meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik, majd a rendezvény sorozatot dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitja meg, a korábban kiadott információk szerint. A műsorban számos vajdasági magyar népzenei, kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Mások mellett közreműködik a Palicsi Szederinda népdalkör, a Tordai Asszonykórus, Barát László és barátai, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Csalóka zenekar, a Ludasi Népzenei Tábor haladó citerásai, az Óbecsei Szkóla Kantórum énekkar és a Muzika Brillante. A nyitó ünnepségen adják át a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta, muzsiai népdalkörvezető veheti át, Közép-Bánát népzenei értékeinek feltárásáért, továbbadásáért, valamint közösségépítő munkájáért. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a Palicsi ünnepségen jelentik be. A nyitó rendezvény része lesz Bezzeg Gyula Csendes Bástyák című alkalmi fénykép kiállítása is, amely a volt Jugoszlávia magyar szórvány településeinek katolikus egyházközségeiben szolgáló lelkészek és hívek munkáját mutatja be. A vajdasági magyar ünnepi játékokat az 1952-ben megrendezett Palicsi magyar ünnepi játékok szellemi örököseként szervezik meg. A rendezvény sorozat célja a vajdasági magyar kulturális értékek bemutatása, továbbadása és a közösségi összetartozás erősítése. A vajdasági magyar ünnepi játékok a Magyar Nemzeti Tanács országos jelentőségű kiemelt rendezvénye.
0: A pontos idő 4 óra 11 perc.
2: Időjárás.
0: Túlnyomó részt napsütésben lesz részünk, hétfőn is. Holnap a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
8: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
7: 024-561-112.
6: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéid.
4: A te rádiód.

jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15. Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszoba szalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
4: Nem Kínában készült.
5: Köszönjük, hogy
1: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

hip-hop. A fogad szor is közbe. Nem jön magát túl idehez, az sok forint össze. Borítom a papírformát, a sok odít csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közbe, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam. If I can't do it, homie, can't be done.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Választások 2026.
4: Alexander Vučić ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségéről, ezt New York-i tartózkodása során jelentette be. A szerb államfő miután lemond az elnöki tisztségéről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Egy ma délutáni tévéinterjúban az elnök azt mondta, hogy büszkeséggel távozik az elnöki posztról, mint mondta, az elért eredményeket senki nem veheti el tőle. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alexander Vučić választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus Alexander Vučić és Ilija Srdanović olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Vučić elfogadta felkérését. Az egyetemisták a tévévita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formátumáról, ezt követően döntenek majd a részvételről. A vajdasági magyar plénum is részt kíván venni a novemberi magyar nemzeti tanácsi választáson, és önálló listát állít, jelentette be Cservenák Péter, a lista vezetője, a VMP alelnöke a Topolyai tó mellett rögzített Facebook videójában. Elmondta, hogy megkezdik a listaállításhoz szükséges aláírások gyűjtését is. Cservenák Péter kiemelte, a választáson való részvétel nagyon fontos. Mint fogalmazott, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekkel elsősorban helyben kell foglalkozni. Arról is beszélt, hogy hamarosan tájékoztatják a közvéleményt arról, hol kezdik meg az aláírások gyűjtését. Arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a külön választói névjegyzékbe, és vegyenek részt a voksoláson.
3: Választások 2026.
5: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádióban.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.